0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összekött.

0: a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andi. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. Felszámolták a több millió eurós kárt okozó autótolvaj maffiát. A német és lengyel hatóságok uniós támogatással, 180 rendőr bevonásával csaptak le a bűnszervezet feltételezett fejére, miközben a lengyelországi luxus villájában tartózkodott, írja az Index. A vád szerint a maffia elsősorban Németországban számos alkalommal tulajdonított el nagyértékű gépjárműveket. Ezeket később alkatrészekre szerelték szét, amelyek a lengyel rendőrségek feltételezése szerint Oroszországba kerültek. Az okozott kár a több millió eurót is elérheti. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Police Medic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, a rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
2: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm.

0: hazai.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andi. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Felszámolták a több millió eurós kárt okozó autótolvaj maffiát. A német és lengyel hatóságok uniós támogatással 180 rendőr bevonásával csaptak le a bűnszervezet feltételezett fejére, miközben a lengyelországi luxus villájában tartózkodott, írja az Index. A vád szerint a maffia elsősorban Németországban számos alkalommal tulajdonított el nagyértékű gépjárműveket. Ezeket később alkatrészekre szerelték szét, amelyek a lengyel rendőr feltételezése szerint Oroszországba kerültek. Az okozott kár a több millió eurót is elérheti. 11,5%-kal többe kerülnek a házak és a lakások a budapesti agglomerációban az idei első 8 hónapban, mint egy évvel korábban. Egy ingatlanért átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, adta hírül a Duna House. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18, illetve 20%-kal nőttek az árak. A legdrágább ingatlan egy 581 négyzetméteres ház 241 millió forintért kelt el Fóton. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
2: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órába végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hidegmelegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak, ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ügye leállt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő! keresztül minden hétköznap a Paks FM-en.

6 óra 7 perc van, szeptember 30-a, szerda, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Jó reggelt mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig. Fantasztikus zenékkel támadok, hamisítatlan Pál Fikati féle tudósításban feltétlenül lesz részletek az együtt töltött óráink során, jelentkezni fogok a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel, illetve vendégeim is érkeznek hozzám a stúdióba. Izgalmas reggelnek nézünk tehát elébe. Szóval tartsatok velünk, én azt tanácsolom. Az imént természetesen a liverpooli srácok szóltak, az egyetlen arcok, akik képesek egy adóbeszedőről szóló számot is izgalmassá tenni, ez ugyanis a Taxman, azaz az adóbehajtó című track volt George Harrison tollából egyenesen. Harry Song, így hívta viccesen John Lennon George Harrison dalait. És igen, hát a témáját tekintve némileg fejtörésre adhat okot, hogy egy rock and roll banda miért énekel adóbeszedőkről, de hát a Beatlesnek a szövegeit és a poénos szellemiségét azt abszolút aláhúzza ez a dal is ezzel a hülye kis témájával. És igen, hát az életművőkben azért inkább ilyen jellegű dolgok találhatóak, mint nagyon-nagyon jelentőség teljes és sokat mondó típusú dolgok. Ezt sokan elfelejtik velük kapcsolatban, hogy őket nem kell 100%-ig komolyan menni. Legalábbis szerintem úgy élvezetesebb hallgatni őket, hogy nem veszi az ember őket 100%-osan komolyan. Nem olyanok, mint a Pink Floyd, nem az a gloomy, komor, mindent beborító, nagy, hatalmas, jelentőség teljes filozófikus zene. By the way, őket azért imádom, mert olyanok, amilyenek. Nem, ők mindig is nagyon bolondosak voltak. Olyannyira, hogy természetesen, amikor a Monty Python csoport a 60-as évek vége felé elindult, tulajdonképpen akkoriban oszlott fel a Beatles, és valahogy mind úgy érezték, mivel a Beatles hatalmas Monty Python rajongó volt, a Pythonok pedig hatalmas Beatles fanok, és természetesen később kollaboráltak is egymással ilyen-olyan módokon. Minden esetre valahogy főleg a George Harrisonnak olyasmi vibe-jai voltak, hogy a Beatlesnek a szellemisége az tulajdonképpen átreinkarnálódott a Monty Python csoportba, és az a fajta humor, az a fajta abszurditás az tetten érhető a Pythonok között is már. Szóval abszolút van ebben valami, ez egy nagyon-nagyon jó kis pszichedelikus 60-as évekbeli brit dolog lehet. Nagyon pezsgő idő lehetett akkoriban. Úristen, hogy megnéztem volna, te jó ég. Akkoriban indult a Pink Floyd, és a Beatles lemezeit is lehetett még kapni, és különben is a Monty Python repülő cirkusza ment a tévébe, szóval úristen, nagyon kemény lehetett. Wow, micsoda hangulatok, micsoda elképesztő feeling lehetett ez akkoriban. A pezsgő, kulturális, nagy, gigantikus városban, Londonban ott lazulgatni a 60-as évek végén, 70-es évek elején. Nos, minden esetre odakint, jelen pillanatban 9 Celsius fok van egyelőre, derült időnk van, napos idő, csípős reggellel, így foglalja össze az időkép.hu a ma várható történéseket, és valóban abszolút frontmentes és felhőmentes időnk lesz, sütni fog a nap, ezerre legészálló nap, és 27 fokig melegszünk fel a délutáni órák során. És ha már London és Anglia, legyen egy kis Oasis is, a Beatles után egyszerűen szinte kötelező Oasis rakni, a Gallagher tesók a Beatles földi helytartói, mint tudjuk, a Hello című track következik a 90-es években Manchesterből, és aztán utána jövök vissza, megünnepeljük a névnaposainkat, illetve közlöm, hogy ezen a szeptember 30-ai napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek itt szerte a világtörténelem viharában. Let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Oasis szólt az imént, a Hello című tracket hallottátok a Gallagher tesóktól. Liverpool és Manchester után végül folytatjuk. Itt Pakson 6 óra 14 perc van ugyanis, és szeptember 30-a szerda, ez pedig itt a Paks FM, a Paks FM reggeli ébresztő műsor, az élesztő. És nézzük csak, szeptember 30-a van, meg kell vizsgálnunk, hogy mindez mit jelent. Először a névnapok tükrében, amennyiben a mai napon Jeromos, Becse, Felícia, Honória, Honorius, Örs, Viktor és Zsófia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem ebből a jeles alkalomból. Ez az ő névnapjuk, ugyanis boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Fő névnaposaink Jeromos és Becse nevű hallgatóink. Lássuk, mit jelentenek a csodás nevek? A Jeromos görög eredetű név. Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. Wow, Jeromos, szent nevűek vagytok. Becsék pedig, a Becse török, magyar eredetű név, a besenyő népnévvel függ össze, más feltevés szerint a Bese név alakváltozata, jelentése kánya. Wow, szent nevűek és kányák, boldog névnapot innen a szerkesztőségünkből. Nos, szeptember 30-a lévén a mai napon a népmese napját ünnepeljük itt Magyarországon 2004 óta, 22 éve, méghozzá Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve tartjuk ezen a napon a népmese napját, ugyanis 167 éve 1859-ben született a nagy Benedek Elek Székelyföldön, író, újságíró, mesemondó volt, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot szerkesztett, és természetesen abszolút híresek, mindenki által ismertek, a Benedek által feldolgozott népmesék. Az ő ezüst mesekönyve, meg volt piros mesekönyve is, különböző meséket gyűjtött benne össze. És írt át a maga módján, Benedek Elek nagyon nagy mesélő volt valóban, és mindenki gyerekkorához hozzá tartozik. Én úgy gondolom, úgyhogy éppen ezért ünnepeljük 22 éve, éppen ezen a napon a népmese napját is itt Magyarországon. Oh, by the way, a mesékkel egyszerűen nem lehet eleget foglalkozni. Örülök, hogy mostanában már beszivárgott, nem is beszivárgott, hanem konkrétan abszolút jelen van a pszichológia terapeutikus alkalmazásaiban, és a meséket gyakran is szívesen alkalmazzák már, hiszen a meseterápia irányzata az nagyon prominens jelen van most már, és nagyon kiforrott ágazata a pszichológiának. Hát igen, a meséknek a pszichológiai vonzatai azok abszolút nagyon lebilincselőek számomra, ez a téma mindig is a legérdekesebb lesz ever. Mesékkel mindig foglalkozni kell, mindig mesélünk, ez a legemberibb dolog, mesélni. Folytassuk tovább, a mai napon egy másik napot is ünneplünk, ugyanis ez a nap a helyi önkormányzatok napja. 2000 óta ünnepeljük, éppen 26 éve, hiszen az országgyűlés ezt a június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította ezt a szeptember 30-át, az első az az 1990-es helyhatósági választások emlékére. Folytassuk tovább. 62 éve született Anthony Delon, francia-amerikai színész, aki Ellen és Nathalie Delon színészek fia. 1964-ben született ez a legendás színész csemete. Folytassuk tovább, ugyanis, hát ez viszont gigantikus nagy mérföldkő, 1791-ben, 235 évvel ezelőtt mutatták be, ugyanis Mozart Varázsfúvola című operáját. Bécsben volt a bemutató előadás, és hát egy elképesztő mesejátékról, egy igazi vérbeli meséről van szó, a Varázsfúvola ugyanis nem más, mint egy fantasy történet, és 1791-ben a bécsi nézők és hallgatóság már ámulhatott az elképesztő kosztümökön, a fantasztikus előadásokon, és Mozart véget nem érő, elképesztő irányokba csavarodó különös zenéjén, ami mind a mai napig elképesztő hatással van. Az ég egyött a világon mindenre. Mozart egyik a nagyoknak. 71 éve, 1955-ben hunyt el a nagy James Dean, amerikai színész, autóbalesetben halt meg, saját Porsche 550-es Spider versenykocsiját vezette, mikor forgatásra igyekező halálos balesetet szenvedett. Mindössze 3 nagy mozifilmen szerepelt, az Édentől keletre, a Haragban a világgal és a Giant, az az óriás, ezek a filmek, amelyben James Dean szerepelt, melynek révén két Oscar-díj jelölést is kapott, halála után legenda lett. Fiatalok milliói érezték úgy, hogy az ő problémáikat jelenítette meg, például a Haragban a világgal című filmben James Dean divattá tette a farmer nadrágot, korábban alsó neműként viselt fehér pólót és piros jacket. Szóval elképesztő figura volt James Dean, most csak úgy kimondom a nevét, egyszerűen így előttem van a csávó. Annyira ikonikus, hogyha olyan, mint mondjuk Elvis Presley vagy Paul McCartney. Kimondod a nevét, és rögtön megjelenik előtted maga az alak is az arc szerkezetével, James Deannek pedig a sírója, a cuccai, és az a flegma arc kifejezése az, ami egyből beugrik. James Dean nagy legenda volt, és éppen 71 éve szenvedett halálos autóbalesetet. 66 éve viszont először mutatták be a Flintstones-t. Magyarul Freddy és Béni, vagy a két kőkorszaki Szaki, 1960-ban mutatták be, és ez volt az első főműsor időben sugárzott rajzfilm sorozat. Az ABC amerikai tévécsatornán mutatták be a Flintstones-t, a film alkotói William Hanna és Joseph Barbera. A történet pedig egy őskori család életét mutatja be, hát ezt mindannyian tudjuk itt Magyarországon, ugyanis egy egészen elképesztő fordítást készített Romhányi József, tele rímekkel, az eredetiben azonban egyébként amúgy ez nem szerepelt. Szóval nem tudom, lehet vitatkozni azon, hogy ez mennyire volt jó ötlet. Sokban megváltoztatta ez az eredeti nek az egésznek a ritmikáját, de hát a magyarok úgyis azt mondanák erre, hogy de ettől csak jobb lett. Hát igen, persze, csak nem az eredeti. Minden esetre állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, írja itt az oldal, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. Na, ebbe azért nem vagyok már teljesen meggyőződve. Na, ennek majd mindjárt utána csekkolunk, hogy valóban történt-e rímes újrafordítása az eredeti verziónak. Minden esetre 94-ben és 2000-ben két élőszereplős film készült a sorozat alapján. 94-ben a fantasztikus John Goodman játszotta Fred, azaz Freddy Flintstones-t, illetve Rick Moranis játszotta Bénit, azaz Barney Flintstone-t, és igen, ez egy óriási az a film, hogy hogyan tudták megjeleníteni ezekkel az elképesztő díszletekkel és jelmezekkel ezt a milliót, amely játszódik, természetesen ezt az őskori kőkorszaki milliót, fantasztikus élőszereplős filmet, az a 94-es verzió. A 2000-est azt nem láttam, de a 94-es ez egy klasszik. 179 éve született, 1847-ben, ugye egy kicsit másféle témával folytassuk, Szent Györgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő, az első magyar orvosnő. Óriási mérföldkő birtokosa tehát ő. És 1879-ben doktorált a Zürichi Egyetemen, 1880 februárjában tért haza, és női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó című könyve is megjelent 1907-ben, tehát egy elkötelezettje volt ennek a témának. Ő volt az első magyar orvosnő, de hát természetesen akkor a diplomáját még Zürichben szerezte. 1861-ben született ifjabb William Wrigley, a rágógumi király, 165 éve született, és hát igen, kezdetben ő szappanfűzéssel foglalkozott, képzeljétek el. Aztán utána az ajándék rágógumit érdekesebbnek találta, mint a sütőport, mert a sütőport gyártással is foglalkozott és forgalmazással. Így a cége végül is profilt vágott. 1910-től kezdve hosszú évtizedekig Wrigley fodormentás rágógumia volt a legnépszerűbb rágó Amerikában, ami főként a rengeteg hatékony reklámnak volt köszönhető, ugyanis Wrigley elképesztő reklám szakember is volt. Egy ízben például ingyen mintát küldött minden amerikai telefon előfizetőnek, de volt, hogy másfél kilométer hosszú hirdető táblán vagy promóciós körúton mutatta be rágója nélkülözhetetlen útitárs. A hatékony reklámról azt tartotta, tömören mond és minél többször. Számítása bevált halálakor 1932-ben 34 millió dollárt hagyott örököseire. És a Wrigley's rágó az mind a mai napig egy klasszikus. És végezetül 79 éve született Mark Bolan, a T-Rex együttes alapítója 1947-ben. Tínézserként tehetséges költő volt, a T-Rex a Tyrannosaurus Rex rövidítése, és éppen ezért most egy T-Rex számmal fogjuk folytatni a Teenage Dream következik a T-Rex-től, Mark Bolan tollából, aki éppen ezen a napon 79. életévét tölti. Folytatjuk tovább utána hírekkel majd, aztán jövök vissza zenékkel, és még ebben az órában a nyeremény játékakciónk mai napi kérdését is fel fogom tenni. T-Rex Teenage Dream. Let's go!

0: folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andi. Összecsapás okoz vezetett a középiskolások egy hete tartó tiltakozása Franciaországban. Összesen 180 középiskolában voltak zavargások, ezek alatt 164 embert vettek őrizetbe. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban, de később átterjedt a teljes fővárosi régióra, ahol a 468 állami középiskola körülbelül 12%-át próbálták meg blokád alá venni a tanulók. Hétfőn már az ország többi területéről is érkeztek hírek iskolafoglalásokról. A tiltakozások a tanulmányi feltételek romlása, a súlyos tanárhiány és az oktatási források hiánya miatt robbantak ki. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Ez Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója jelentette be a tegnapi napon. A nyitottakták.hu weboldalon november 4-től körülbelül 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra, de ez csak egy kis része az eredeti mennyiségnek, mert sok iratanyag eltűnt, a megbízható kutatások szerint legalább 150 ezer hálózati személy volt a Rákosi és a Kádár korszakban, írja az MTI. Csegergő Bendegúz azt is elmondta, hogy az adatbázisban szereplők közül körülbelül 8000-en még ma is élhetnek. Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az ötnapos esemény három napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország, 30 delegáltját. Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paksváros önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelembe nyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Papp Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: játék. A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már itt is vagyok a nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével. A játék maga Facebookon zajlik, közösségi média felületünkön. Ugye hétfőtől péntekig mindig kikerül egy-egy kérdés. Erre a kérdésre pedig a helyes válaszokat kommentek formájában kérjük a posztok alá. A Energy Hotel and Business Center Paksi óvodából játszunk, a nyeremény pedig, amit hétfőn fogunk kisorsolni az összes helyes megfejtő közül, az egy páros belépőjegy az Energy Hotel and Business Center Paks október 16-án esedékes Oktoberfest estjére. Hát csak annyit kell tennetek, hogy Facebookon megcsekkoljátok a kérdést és kommentelitek a helyes megfejtést. A mai kérdésünk pedig, ami már kint is van Facebookon, a következőképpen hangzik. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? A. Egy bajor sörfűzde alapításának évfordulója. B. A bajor trónörökös, a későbbi Első Lajos és Terézia Sarolta Szász Hildburghauseni hercegnő esküvője. Ez tehát a kérdés. Csekkoljátok meg a posztot és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Hétfőn pedig az összes helyes megfejtő közül, az egész heti összes helyes megfejtő közül fogunk sorsolni egy szerencsést, aki páros belépőjegyet, tehát két darab belépőt nyeret az Energy Hotel and Business Center Paks október 16-ai Oktoberfest estjére. Egyébként minden nap érdemes nézni a Facebook oldalunkat, mert hétfőtől péntekig ugye mindig kerül egy-egy kérdés, és bár egyetlen jó kommentel is a játékba tudtok kerülni, de minél többször játszotok, annál nagyobb eséllyel sorsolunk ki titeket hétfőn. Szóval mindenkinek azt tanácsolom, hogy csekkolja a mai napon is a posztot, és A-t vagy B-t posztolva a helyes megfejtést sel bekerüljön a játékba. Szóval azt tanácsolom mindig, mint mindig most is, hogy játszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: Itt halott!
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: 6 óra 46 perc van, szeptember 30-a szerda, ez itt a Paks FM. Ez pedig itt az élesztő azon belül, a Paks FM reggeli ébresztő műsora, az imént pedig vadfruttikat hallottatok a hátborzongató kemikáliák szót 2008-ból. Valahogy Likó Marcell nem tudja megállni, hogy ne legyen minden egyes száma egy ilyen elképesztő önvallomás, mint ami ez a dal is volt. Igen, egy kicsit valóban kísérteties volt a hangulata, de most már megyünk tovább, és egyébként is kezd felkelni a nap, világosodik a szituáció, és abba se fogja hagyni a sütést egész álló nap. Ez azt jelenti, hogy bár most egyelőre még csak kb. 9-10 fok van, de 27-ig meg sem állunk.

az előre nekünk az oldal, de majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, meg hogy fog alakulni. Minden esetre olyan túl sok változatossággal nem kecsegtet az elkövetkezendő néhány nap, vagy inkább pár hét. Nos, nézzük csak, egy joy.hu cikket találtam, amennyiben 25 év után újra együtt Brendan Fraser és Rachel Weisz, a Múmia 4 első fotói láttán leesik az állat, ígéri nekünk az oldal, és valóban kint vannak az első fotók, ugyanis a Múmia filmsorozat negyedik része a tervek szerint 2027. október 15-én érkezik meg a moziba, és a főszereplők már meg is érkeztek a forgatásra. Azt írja az oldal, hogy Brendan Fraser a bizonyíték arra, hogy a kor tényleg csak egy szám, ugyanis az 57 éves sztár visszatért ikonikus szerepéhez, leporolta a Múmia filmek főhősének Rick O'Connell kalandornak a jelmezét, és újra magára öltötte. Sőt, 25 év után először a feleségét, Evelyn O'Connellt életre keltő Rachel Weisz is újra csatlakozott hozzá a történetben, mert hogy Rachel a második, a 2001-ben debütáló A Múmia visszatér rész után a 2008-as harmadik részre A Múmia a sárkánycsászár sírja című filmre már nemet mondott. A Múmia filmsorozatnak immár a negyedik részén dolgoznak. Éppen 27 évvel azután, hogy az elsőt 1999-ben bemutatták, és a lesi fotósok már elcsípték Brendan Fraser-t és Rachel Weisz-t is, és meg kell, hogy mondjam, ezekben a korhű jelmezekben egyszerűen fantasztikusan néznek ki. Egyébként körülbelül, hogyha fekete-fehérek lennének ezek a lesi fotók, akkor simán elhinném, hogy valahonnan a, nem is tudom, 20-as, 30-as években játszódik ez. Szóval folytatódik a cikk, hogy a várhatóan 2027. október 15-én érkező The Mummy 4, azaz a Múmia 4 sztoriáról egyelőre nem sokat lehet tudni, viszont Brendan Fraser annyit elspoilerezett, hogy megint összeáll a régi csapat. Csak így érdemes, nem? Megadjuk a közönségnek azt, amiért az elmúlt közel 20 évben nyaggattak minket, nyilatkozta a franchise következő részéről. Minden esetre kívánja nekem mindenki szerencsét. Mindent megteszek azért, hogy formába hozzam ezt az 57 éves szerkezetet, tette hozzá viccesen. Hát igen, kíváncsiak leszünk erre a sztorira, legalábbis a Múmia első két része az feltétlenül egy nagyon vibe-os kis film volt, és Brendan Fraser pedig egy nagyon-nagyon rokonszenves színész, mint ahogy azt tudjuk. Egyébként Darren Aronofsky a Bána, azaz The Whale című drámájával tért vissza néhány évvel ezelőtt. Brendan Fraser visszarobbant kvázi a színész világba, a filmek világába egy hosszú-hosszú kihagyás után, végül ebben az elképesztő mély drámai szerepben láthatta viszont a közönség, és hát meg is lett a nyitja, a díjeső nem maradt el, és kritikailag is elképesztően jó vízhangja volt a Bálnának, aztán most már úgy tűnik, hogy a klasszikus Múmia szerepben is vissza fog térni Brendan Fraser, aki mindenkinek hiányzott. Én bírom a csávót nagyon, mindig is bírtam, és kíváncsi leszek erre a filmre is. Hogy fognak most megfogni egy ilyen klasszikus Múmia sztorit a mai technológiával? Hát 99-ben például, amiket megvalósítottak CGI, azaz effektek tekintetében azért elég forradalmi volt, eléggé forradalmi volt, ahogy az kinézett az a dolog, nagyon-nagyon jól nézett ki ez a film. Még mind a mai napig, mai szemmel is abszolút megállja a helyét szerintem, annak ellenére, hogy 99-es, az egy kemény év volt. Akkoriban jött ki a Matrix is, ugye? Ami szintén kvázi forradalmasította az effekteket, és az, ahogy kinéznek a filmek, az egy nagyon jó év volt, és nagyon jó évek ott a 90-es évek végén, és a 2000-es évek elején, úgyhogy egy izgalmas időszak volt, és a Múmia is ebből az izgalmas millióból származik, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most modern korban hogy fogják meg azt a hangulatot. Na jó, zenéljünk egy kicsit, jön egy kis Tame Impala, az ausztrál Kevin Parker egy személyes bandájától, az Apocalypse Dreams, ő dobol, basszerozik, gitározik, énekel, billentyűzik, tudjátok, mindent ő csinál az ég egyet a világon, de hát elképesztő jó számokat ír. Utána pedig Andi következik a hír összefoglalóval, és aztán jövök vissza zenékkel és új témákkal, és a következőkben is, a következő órákban is fel fogom tenni természetesen a Facebookon már kint lévő nyereményjáték akciós kérdésünket. Kevin Parker jön, let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andi. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. 11,5%-kal többe kerülnek a házak és a lakások a budapesti agglomerációban az idei első 8 hónapban, mint egy évvel korábban. Egy ingatlanért átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, adta hírül a Duna House. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18, illetve 20%-kal nőttek az árak. A legdrágább ingatlan egy 581 négyzetméteres ház, 241 millió forintért kelt el Fóton. Énekszó tölti meg az atomteret a Zene Világnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta el rádiónak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis szolfés tanszakának vezetője.
4: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből, vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. No, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában zömében tanítanak.
2: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a Proartis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet. Nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
5: Minden évben ugyanaz, hogy a kollégák, tehetséges növendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész. Kriczki házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy hogy nekünk is van világnapunk, a zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Végúdi Menuhin hegedű művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
2: Változik a Paks busz közlekedési menetrendje a napokban a Hidegvölgyi városrészben. A változás a Petőfi utcai lezárás miatt szükséges, tájékoztatta rádiónkat a Paksi Közlekedési Kft. A tegnapi naptól bizonytalan ideig vízi közműjavítási munkák miatt zárták le a Petőfi utcát, így a Paks busz járatai ez idő alatt nem érintik majd a Petőfi, a Bástya, a Nyár és az Üstökös utcai megállóhelyeket. Viszont a Malomhegyről induló autóbuszjáratok a Szent István téren bevárják a menetrendi idejüket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 12 perc van, szeptember 30-a szerda. Ti a PaksFM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő, a PaksFM reggeli ébresztő műsora. Hello mindenkinek! Már is megkezdtük az új fergetegesen izgalmas óránkat. Andi hírösszefoglalója és az elképesztő zenék után ismét itt vagyunk. 1996-ból szólt először Nene Cherrytől a Heartthrobs, utána pedig a fantasztikus Barabás Lőrinc Eclectric szólt Knoxville 2007-ből egyenesen. Vibe-os beatek itt az óra elején, és különben is a napnak az elején, a napnak a fényét pedig meg már lehet látni, már a szemmel lévő épületekre vetül ez az aranyszínű ragyogás, és azt kell, hogy mondjam, hogy egész álló nap ez lesz a szitu. Jelen pillanatban most kb. 11-12 fok van odakint, szóval most még kissé cidris a szituáció, de amúgy meg 27 fokig meg se fogunk állni, tehát a folyamatos napsütésnek végül meg lesz a bőtje, délutánra elérjük a 27 fokot, a vénasszonyok nyara tombol kvázi, napos idő csípős reggellel, így foglalja össze az időkép.hu a mai napi történéseket. Fronthatásmentes időnk lesz, most még körülbelül másfél héten keresztül ilyesmire számíthatunk. Úgyhogy szokjunk hozzá, hogy 26-27 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, most még egy jó darabig. Változatosságmentes időnk van, azt kell, hogy mondjam, minden esetre a változatosság azért itt a stúdióban mégiscsak jelen lesz, a fantasztikus zenék, a nyereményjáték akció részletei és a hamarosan már tető alá jövő pálfikati féle tudósítások mellett vendégeim is fognak érkezni a stúdióba. Ha minden jól megy, hát Rufferivel feltétlenül beszélgetni fogunk a közelgő amatőr pop rock jazz fesztivál jelentkezési határidejéről, és többek között, hogy mire kell ügyelnie annak, aki az egyébként november 7-én esedékes fesztiválra, vagyis tehetségkutatóra bennevez. Minden reményem szerint Gyulai Pisti is érkezik vele együtt. Már tulajdonképpen harmad ízben beszélgetnénk velük tavaly, és tavaly előtt is velük beszélgettem, és ugyanígy a Pop Rock Jazz Fesztivál kapcsán, ami mindig egy nagy esemény, amikor is ott az amatőr együttesek, bandák és előadók színe virága fel sorakozik, egy egész napon keresztül zenélnek, mindenki azt hiszem, hogy három dalt adhat elő, vagy valamilyen időintervallum van, aminek meg kell felelni. Minden esetre a szabályokról még azért ma értekezni fogunk 8 óra után, hogyha minden igaz. Most pedig zenélni fogunk egy kicsit, Morcsiba következik, mert hogy nem múlhat el reggel Morcsiba nélkül. Egyszerűen azok a vibe-ok, amik ebből a fantasztikus projektből származnak, azok mindig valahogy meghatározzák a reggelnek a zajlását. Éppen ezért most a Gimme Your Love következik tőlük 2013-ból egyenesen, és amikor visszatértem, akkor egy jó öreg pálfikati féle tudósítással fogok jelentkezni ismét, úgyhogy maradjatok velünk, let's go!

0: Ébresztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Morcsiba szólt az imént a 2013-as Give Me Your Love. És már folytatjuk is ígéretünkhöz híven. Pálfi Kati ezúttal sporttudósításokkal bombázott meg minket. Lehengerlő győzelemmel vette a bajnoki rajtot az ASE. Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdáját csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt, így van, Eilings Feli János sérülés miatt hagyta ki az NKA Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, melyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott, az ifjú Merkel Barna is, Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, Nagy 2 pontot tett a közösbe. Az ASE vezetőedzője Ivica Skelin így értékelt a sajtótájékoztatón.
2: Compliments to players, to my players.
3: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
2: On the right level during a whole game, so compliments and just we need to continue in this way.
1: Az ellenfél, azaz az NKA Universitas Pécs csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az ASE saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
4: Az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság első fordulójában itt Pakson, az ASE sportcsarnokában, az ellenfél csapatában, a Pécs NKU együttesében észrevettünk egy fiatal embert, aki paksi. Nem tudom, hogy a paksi hallgatóknak mond-e valamit a neved, Bugyó Barnáról beszélek. Barna ugye 14 éves koráig itt az Atomerőmű Sport Egyesület színeiben kosárlabdázott, és hát utána kikerültél Németországba. Valahogy kikerültél a mi látókörünkből is, de örülünk, hogy ismét látunk. Mesélj magadról. Tehát hány évig voltál kint Németországba, és hogy érezted kint magad?
5: 14 évesen kerültem ki Ulmba, Németországba. Igazából a Paksa játszottuk ezt a EIBL nevezeti tornát U14-ben, és utána keresett meg egy először lengyel scout, és majd továbbítottak a német ulmi csapathoz. Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog.
4: Hát nagyon hamar, ugye 14 évesen már önálló életet kellett élned. Mennyire, hogy mint viselt meg téged a távolság, mert ugye 1000 kilométerekbe szerintem simán beszélhetünk.
5: Az eleje az rettentő nehéz volt, nagyon sokat sírtam, ha lehet ilyet mondani, ugye nyilván hiányoztak anyáik, meg belejönni ebbe a magamra mosok, magamra takarítok mindent, ez nem volt azért egy leányálom az elején, de sikerült belejönnöm, és tényleg ez szerintem egy hatalmas előny, hogyha ilyen fiatalon ezt megtanulja az ember, mert későbbiekben úgyis szüksége lesz rá.
4: Tehát fiatalon hamar önállósodtál, 6 év után visszatértél Magyarországra. Hogy nem az anya egyesületedet választottad, a paksi atomerőmű csapatát. Én azért egy kicsit fáj a szívem, hogy az ellenfél csapatában láttalak, ugye annyit el kell, hogy mondjak a Paks FM rádió hallgatóknak, hogy anno annak idején Pakson az Atommanóknál kezdted, ugye Janka testvéreddel együtt, és hát öröm nekem látni az élvonalba az atommanókat, úgymond akkori valamikori atommanókat.
5: Hát igen, igazából volt róla szó, hogy haza-haza jövök, de utána ilyen tényleg utolsó másodperces ajánlatként arra a Rádgéber megkeresett engem, és mondták, hogy szeretnék, hogyha náluk folytatnám. Nyilván tudtam, hogy hova készülök, mert rengeteg mindenkit ismertem az 20-as válogatottból a fiúk közül, tehát hogy egy nagyon fiatal csapatról beszélünk, talán mi vagyunk a legfiatalabbak az egész NB1-ben. Ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Igazából ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam, de tényleg egy pillanatig sem bánom, és örülök, hogy itt lehetek.
4: Nyilván, tehát Pécsen a többi játék lehetőség reményében igazoltál, mi szívesen látunk ugye mindig itt Pakson, és hát reméljük, hogy valamikor majd kiharcolod a helyedet itt a Paks csapatában is, és hát sok sikert kívánunk neked a Pécset, aztán majd valamikor majd Pakson.
5: Köszönöm szépen, igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
1: Az Atomerőmű SL férfi kosárcsapatának két bajnoki mérkőzése is tévéképernyőre kerül. Szombaton a második fordulóban a Körmend elleni idegenbeli kosárlabda meccset, majd október 10-én a Sopron elleni hazai A-csoportos összecsapást is élőben közvetíti az M4 Sport. Most pedig zenével folytatjuk tovább Spong, következik a Room 23, utána a reklám, Andi hír összefoglalója, és utána jövünk vissza. Let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez?
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andi. Összecsapásokhoz vezetett a középiskolások egy hete tartó tiltakozása Franciaországban. Összesen 180 középiskolában voltak zavargások, ezek alatt 164 embert vettek őrizetbe. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban, de később átterjedt a teljes fővárosi régióra, ahol a 468 állami középiskola körülbelül 12%-át próbálták meg blokád alá venni a tanulók. Hétfőn már az ország többi területéről is érkeztek hírek iskolafoglalásokról. A tiltakozások a tanulmányi feltételek romlása, a súlyos tanárhiány és az oktatási források hiánya miatt robbantak ki. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
4: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak, ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, A viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: És Andi hír összefoglalója és a fantasztikus zenék után már itt is vagyunk. Elsőként Takács Eszter és a Pille projekt szólt, a 2013-as vonat, utána pedig most az imént még az utánozhatatlan Alanis Morissette-et hallottátok, 1995-ből támadott az előadó nő a Hand in My Pocket című ős klasszikusával. És már folytatódik is a Pál Fikati féle sporttudósítások sorozata. Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESI sportcsarnokában a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11, U12 országos rangsorversenyre került sor, vasárnap pedig az U13 és az U18 országos rangsorversenyét rendezték meg, összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongi kisé letörten nyilatkozott Pál Fikati kolléganőnknek, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
1: Nagyon szomorúan nyilatkozol itt nekem, úgy látom nagyon csalódott vagy. Ma kikkel sikerült mérkőznöd, és mi okozza itt a csalódottságodat?
2: Sajnos az első két ellenfelemre már nem emlékszem pontosan. A harmadik küzdelmen az edzőstársammal küzdöttem, és a döntőben pedig egy domaszéki judóssal.
1: Mindegyik meccsedet nyerted, egyedül a döntőt veszítetted el?
2: Igen, az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
1: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma.
1: Egyébként mióta cságáncsozol, és miért ezt a sportágat választottad?
2: Hát, hogyha jól tudom, 9-10 éve zsúdózom. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
1: Ez egy felkészítő verseny volt tulajdonképpen az országos bajnokságra. Hát akkor figyelj, levonod a konzekvenciákat, aztán bízunk benne, hogy az országos bajnokságon sikerül a dobogó legtetejére állnod. Gondolom ez a célod.
2: Igen, ez a célom, és remélem sikerülni fog.
1: Hát figyelj, sikeres 2 hetes felkészülést kívánok akkor ehhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Hotel and Business Center Paks október 16-án esedékes Oktoberfest estjére. Tényleg csak annyit kell tennetek, hogy Facebookon csekkoljátok a kérdést és kommentelitek alá a helyes megfejtést. A mai kérdés, ami már kint is van Facebookon, a következőképpen szól. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? A. Egy bajor sörfőzde alapításának évfordulója, B. A bajor trónörökös, a későbbi Első Lajos és Terézia Sarolta Szász Hildburghauseni hercegnő esküvője. Ez tehát a kérdés irány a Facebook. Csekkoljátok a kérdést és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Egyébként érdemes minden nap figyelni minket, hiszen ugye hétfőtől péntekig minden nap kikerül egy másik kérdés, és bár egyetlen jó kommentel is már a játékba kerülhetek, minél több helyes választ adtok, annál nagyobb esélyetek van megnyerni a páros belépőjegyet az Oktoberfestre az Energy Hotel and Business Center Paks jóvoltából. Irány Facebook, játszatok és nyerjetek!
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

0: a Volar Moosh 2016-os Secret Dances című hátborzongató szerzeménye után már is itt vagyunk. Folytatódik a Pálffy Kati féle sporttudósítások ma reggeli sorozata, ezúttal teniszről lesz szó. A Paksi Ese OB 3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evo Pro Ese ellen 6-3 lenyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péterz Donát, Bukócki Bence, Lisztmajer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbuválódott újra a teniszcsapat, a fiatalok beépítése, megerősítése a cél a klubnál, hangsúlyozta Kenyeres Ádám, Paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik. Pálffy Kati kolléganőnk beszélgetett vele.
1: Javában zajlik az OB 3-as csapatbajnokság, tenisz sportágról beszélünk, ugyanis itt vagyunk kint a tenisz sporttelepen, ahol 6 pályán zajlanak a versenyek. Kenyeres Ádám a Paksi Ese 1-es pályán játszó játékosa, már az egyénit letudta maga mögött, és hát maga biztosan nyert. Beszélgető partnerem Ádám, akitől elsőként arról érdeklődöm, hogy mint állt össze idén a csapatotok, kiket, miket sikerült összeverbuválni. Ha jól tudom, volt pár év szünet, amikor a Paksi Ese nem indított csapatot az OB3-ban.
2: Igen, 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmajer Tamás, a Paksi Ese egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek, így áll össze a csapatunk.
1: Ez most már a 3. forduló.

0: voltok, ki az ellenfél, hogyan álltok, és egyáltalán milyen reményekkel vágtatok neki, milyen célokkal a bajnokságnak?
1: Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SC keretein belül teniszeznek. Igazából tét nélkül vágtunk neki a szezonnak. Most úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
0: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a három fordulónak a küzdelme?
1: Egy meccset veszítettem el, két őszi és tavaszi szezon alatt. Többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani, tehát volt, amikor én is kiálltam, nem játszottam, átadtam a helyemet a fiatalabbaknak, úgyhogy én így zártam ezt a szezont. Az Evo Pro az ellenfelünk, ők Budapestről érkeztek, nagyjából ők is ezt a hátsó középosztályt képviselik, egészen erősen tudtunk most felállni, egész sokan tudtunk eljönni, úgyhogy reménykedünk a győzelemben. Lezárult ez az év az utolsó mérkőzés, akkor jövőre májusban remélhetőleg tudjuk folytatni tovább.

0: mindjárt folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták. Ezt Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója jelentette be a tegnapi napon. A nyitottakták.hu weboldalon november 4-től körülbelül 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra, de ez csak egy kis része az eredeti mennyiségnek, mert sok iratanyag eltűnt, a megbízható kutatások szerint legalább 150 ezer hálózati személy volt a Rákosi és a Kádár korszakban, írja az MTI. Csegergő Bendegúz azt is elmondta, hogy az adatbázisban szereplők közül körülbelül 8 ezeren még ma is élhetnek. Policemedic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Énekszó tölti meg az atomteret a zenevilágnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta a rádiónak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis szólt és tanszakának vezetője.
5: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. No, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában zömében tanítanak.
4: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a Proartis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet. Nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
6: Minden évben ugyanez, hogy a kollégák, tehetséges növendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész. Kriczki házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem, aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Végúdi Menuhin hegedű művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah! Emirul ezután jövünk vissza, csak a cipő szólt az elképesztő formációtól 2002-ből egyenesen, és nagyon is, hogy is mondjam, aktuális témákkal, a banda alapítás viszontagságairól énekelt Hajós András, Hegyi György fantasztikus szövegével, mert hogy megérkeztek vendégeim a stúdióba. Ruff Ferenccel beszélgetünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Levi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És Gyulai Pisti is itt van velünk.
3: Szép reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat, szia Levi!
1: És közeleg megint, ismét, örülök egyébként, hogy már zsinórban a harmadik alkalommal beszélgetünk róla itt a stúdióban, amúgy már tavaly és tavaly előtt is valahogy pont úgy jött ki a lépés, hogy hozzám jöttetek. Közeleg ugyanis megint, ja, egyébként nagyon durva. De megint közeleg az Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál november 7-én lesz, hogyha jól tudom.
2: Igen.
3: Így, ahogy mondod.
1: És jelentkezni is még mindig lehet rá.
3: Eddig általában mindig az esemény előtt érkeztünk el hozzád, most viszont még a jelentkezési határidő előtt jöttünk, hogy így is szeretnénk propagálni, hogy minél több zenekar, aki eddig csak garázsban próbált, vagy még kevésbé mutatta meg a nagy érdeműnek a tudását, akár csak kisebb házi berkeken belül, akkor most lépjen a világot jelentő deszkákra a zsűri elé, és hát még mielőtt ezt megtenni, előtte jelentkezzen is legyen szíves a fesztiválra, tehát ne csak úgy behessen majd aznap az ajtón, hogy jöttünk, zenélünk, hanem ha már kipróbálták magukat a garázson belül, akkor próbálják ki magukat a színpadon is, ehhez pedig jelentkezni lehet. A fesztiválnak ugye van egy honlap címe is, paksipoprockjazz.hu, ezen pedig van egy online jelentkezési felület, amit egyszerűen ki lehet tölteni és elküldeni, a természetesen hangzóanyaggal együtt, ami lehet ugye már egy videó megosztón feltöltött anyag is, vagy lehet egy drive linken feltöltött demoanyag, amit előzsűrizünk, meghallgatunk, és csak a 12-13 zenekart hívjuk meg a november 7-i eseményre. A jelentkezési határidő viszont október 5-e, hétfő este 23:59, utána lezár a rendszer.
1: Így van, ezt minden banda és előadó visz, se jól az eszébe, ezt a dátumot október 5-ig lehet jelentkezni. Jelentkeztek már egyébként?
3: Igen, 21-2 zenekarnál tartunk.
1: Wow! Akkor egy kemény előzsűrizés veszi majd kezdetét, ez mindig egy nehéz.
3: Ahogy mondod, egy pár órás folyamat, de régebben ez több napos is volt, ha jól emlékszem.
2: Igen, volt, mikor a Berki Tomi lesz a zsűri elnöke, volt, mikor az ő lakásán este 8 órakor ültünk le előzsűrizni, és éjjel 3-kor indultunk haza Paksra, akkor 72 zenekart hallgattunk meg, és hát ugye a Tominak a zenei memóriája a világbajnok, úgyhogy volt, mikor azt mondta, hallgassunk csak vissza két kazettát, mert akkor még kazettán hallgattuk a demókat, hallgassuk meg azt a két kazettával előtti zenét, és ott a harmadik nóta VMP-ben nézünk bele, hogy mi szólott, és hát zseniális ebben a dologban. Mi már rég elfelejtettük a zenekart, a nevét, és nem csak a dallam foszlányokat.
4: Meg tudta, hogy melyik kazin van, és hanyadik percet szeretné hallani.
2: Igen.
1: Egyébként az jutott eszembe, mondtad Pisti, hogy most már videó megosztó oldalakra feltöltött anyag is játszik, vagyis ez így volt már az előző években is.
3: Jó pár éve, amióta azért ezt a technika megengedi.
1: De ugye nem kizáró ok, hogyha már ezek megjelentek, tehát nem csak demókat vártok.
3: Úgy maximum, ha a házi kiadásban megjelent,
1: tehát egy
3: lemezszerződésük nincsen.
2: Nem rendelkező zenekarok jöhetnek, csak ettől amatőr, nem a tudásuk miatt amatőr, hanem az, hogy tényleg nincsenek még istálóban, ahol ugye kiadják a Magnauton és soroltam a kiadókat, tehát nem szerepelnek még lemez kiadó cégnél.
1: Így van, de hogyha valaki saját szakállára
3: elmegy stúdiózni, vagy így már van is. Ma ugye a technika olyan, hogy akár otthon is meg tudod csinálni sokszor.
1: Persze,
3: a négy fal között.
1: Stúdiózzák, így van, és akkor, hogyha az fölkerült, akkor attól függetlenül azt még beküldhető.
3: Igen,
1: persze,
3: igen.
1: Nektek. Így van.
2: És ez jobb is, ha így küldik be, és nem ilyen sufni tuningos felvételeket, azért néha azért ilyen is bekerül.
3: Vannak ilyen telefonos.
2: nagyon figyelünk, de nem egyszerű ilyenkor a döntés, mert alapvetően igen. Nincs meg az a lehetősége sem, hogy utána kontrollálja, javítsa azokat a problémákat.
1: Igen, eleve nem sávonként van, hát, hanem csak egy beállított felvétel.
2: Telefonnal
1: így van,
2: szóval.
1: Egy demója.
3: Meg azért az már sejtett valamit, hogy valami komolyabb elszántság van a zenészekben, hogyha nem csak egy próba után kitettünk egy telefont, és rögzítettük, és küldtük el, tehát ha már valaki egy kicsit komolyabban foglalkozik vele, és többet szeretne elérni, akkor azért mégis vagy egy házi stúdióban, vagy egy azért közelben is van rendes stúdió is, vagy éppen ezt a kettőt választom.
4: Valamelyik szóval legyen egy igazi demo, vagy egy igazi stúdiófelvétel akár. Minden esetre volt olyan, hogy figyelemre méltó projekt, banda, zenész felütötte a fejét úgy, hogy közben nem volt még az a demo igényesen összerakva, amit küldtek nektek?
2: Én nem emlékszem rá. Nem, azért mindenki megadja a módját, és tényleg, hogyha már nevez, azért tudni kell, hogy most a Kárpát-medencében 25 tehetségkutató van, és hát össze-vissza mehetnek, oda mennek, ahova akarnak, és annyiszor, ahányszor idejükből engedik, tehát akár mind a 25-re jelentkezhetnek, ha beválogatják őket, és ugye ott az első kerül be az országos döntőbe, ami most hétvégén lesz Gyálon. De igazából szóval nincsenek olyan rossz zenekrok, amik elvesztettem a fonalat. Hoppá, reggel nem van nem még korán.
4: Igen, tehetségkutatókról.
2: Így van.
4: Volt szó.
2: Gondolom azért jöttünk.
4: igen, teszem. Igen.
2: Tehát az a lényeg, hogy minden helyre mehetnek, és ott kerülnek majd az országos döntőbe.
3: Annyi kiegészítés, hogy ugye Feri mondta, hogy korábban volt ez 72 zenekar is, aki ide jelentkezett, és most, hogy 21-2-nél tartunk, és általában a 28-30 közé szokott menni a jelentkezési szám. Tehát, ahogy említette Feri, most már 25 tehetségkutató, zenei tehetségkutató közül válogathatnak, kihez mi van közelebb. Uh-huh. És viszont amikor még 72 jelentkezett Paksra, akkor még országos szinten talán az elsők között volt a paksi tehetségkutató is.
2: Pontosan a harmadik, ugye Tatabányán ők már a 32-nél, Bogláron jövőre a 30-nál, és mi is jövőre ugye a 30-nál tartunk, tehát olyan volt a csillagok állás, hogy egyszerre három tehetségkutató indult teljesen függetlenül, nem ismerve egymást, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a csillagok állása, ami meghatározta ezt a fajta dolgot.
4: Hát ezt valahogy össze kéne pedig hozni amúgy jövőre ezt a hármat.
3: Hát a kapcsolat valahogy megvan.
4: Hát igen, csak valahogy így valami csinnadratát kéne ennek csapni. Tehát 30 lesz a kerek évforduló. Hát
2: igen,
4: valami legyen már, valami igen. Nagy mega tehetségkutató, hát, ami összefogja
3: egy hetes.
4: Egyhetes tehetségfesztivál.
2: Igazából ez mindig az anyagén múlik. Anyagiakon.
4: Igen.
3: De természetesen az anyagiakban besegítenek páran.
4: Hát így van.
2: Mindenképpen itt meg kell említeni elsősorban az MVM Paksi Atomerőmű Rész ZRT-t, tehát ők, akik minden évben igen gálánsan szerződést kötve mellénk állnak és támogatnak minket, és van az Öröm a Zene Nonprofit Kft., aki összefogja ezt a 25 tehetségkutatót, egy Nonprofit Kft. Budapesten, zeneiskolával, mindennel, akik NK-nál pályáznak, és azokból a támogatásokból kapunk mi. Sajnos idén a két határon túli, amit szintén a Művészetekkel Egyesület szervez, illetve segít, arra nem jutott pénz az NK-s pénzekből. És ugye még mindenképpen meg kell említenem a Paks város önkormányzatát, aki támogatta mind a helyit, mind a határon túli testvérvárosunkban működő tehetségkutatót, Öröm a Zene tehetségkutatót.
3: És én most egy kicsit Zenta mellett kampányolok, hiszen a Zentart tehetségkutató Olivér nagyon kedves barátunk, és rendszeresen már idén a negyedik alkalom volt, hogy zentai tehetségkutatót hozott össze. És Feri, én most sajnos idén nem voltam zentán, de az előző három esztendőben igen.
2: Igen, hát fantasztikus. Ugye Olivér testvérvárosunk Zenta, és hát ott annak idején pont a Tatabányaiak, akik a 32. tehetségkutatót csinálják idén, ők mondták, hogy ők nem szívesen csinálnak, mert túl messze van, túl időigényes ez a dolog, és akkor én az akkori városvezetésnek felvetettem, mi lenne, hogyha mi ezt felvállalnánk, és akkor rábólintottak, kialakult ugye, akkor alakult pont az ENTÁ-val a testvérvárosi kapcsolat, és akkor ebb köré csináltunk még egy kis tehetségkutatót, ahol minden nap a városnapján lépett fel a zenekar, illetve még a Bethlen Gábor projekt kapcsán tudtuk kivinni a Paksi ifjúsági fuvózenekart, illetve még kit is vittünk ki, most gondolkodnom kell. Ja igen, a Hesszulbet projektet Pálkai Petrával, zseniális, olyan produkciót csináltak, hogy azt érdemes visszanézni a YouTube-on.
4: Abszolút, abszolút. Egyébként nem tudom, van valamilyen különbség a zentai amatőr könnyű zene és a bármilyen magyarországi amatőr könnyű zene között? Van valami olyan stílusvonulat, ami mondjuk arra felé inkább tendál, erre felé pedig nem, vagy fordítva?
2: A helyi adottságból igen, azért ott előfordul a népi, a 7-8-ados lüktetés, tehát csinálnak ilyen muzsikát, de alapvetően ők is felültek el az angol popzenére, és ezt viszik, és ezt szól általában náluk, de mindenképpen ott a népzene nagyon átszövi a mindennapi életüket. Megdöbbentő, hogy mindenki szinte több hangszeren játszik. Most az utolsó tehetségkutató, amit csináltunk, ez a Zöldfa romkocsmába volt, nagyon családias hangulat volt, és hát megdöbbent, hogy milyen muzsikusok vannak. Tehát olyan performanszok, ami nem igazán a feladata a tehetségkutatónak, hogy ilyen performanszokat felkaroljon, de olyanok voltak, hogy csak néztünk, komolyan mondom. Ami egyszerű és megismételhetetlen, viszont mint művészeti, mint zene, mint könnyű zene, úgy nem igazán állta volna meg a helyét mondjuk az országos döntőbe. Hiába volt jó, de nem igazán kellett.
4: Egy más profil volt ez itt. Gondolom megvannak ennek is a maga tehetségkutatói.
2: Hát nem tudom, szerintem nem, mert azért is jelentkezett.
4: Azért is jelentkezett, igen.
2: Szerette volna megmutatni magát, és tényleg egy nagyon hangulatos kis kocsma. Ugye a Mojo Club, ami ugye világhírű volt, ezen tán ott Viktor csinálta, és most személyesen is találkoztunk Vucic Viktorral, és szóval ott voltunk a kocsmában, tényleg annak a mintájára épült szerintem, vagy csinálta annak idején Gárdai Gyuri barátunk a New Wave. Nem, a New Wave, hát akkor ja, még először a New Wave, volt egy, az nekünk hatalmas előrelépés volt, hogy Pakson olyan helyszín volt, ahol zenélhettünk, hogy többször fel is léptünk, illetve bementünk, ittunk egy sört, tettünk egy pizzát, és a Gyuri hozta az itallap helyett a videóanyagot, hogy mit szeretnénk nézni a videóban. Annak idején a 80-as évek második felében azért ez nagy dolog volt, és igen, akkor igen. Néztünk Jet Rotált, meg szóval bődületes mennyiségű anyaga van a Gyurinak, és Weather Reporttól kezdve minden, ami minden van, tényleg a Gyurinál minden zenei, jó zeneme feltalálható, anyag található.
3: Úgyhogy köszönjük szépen egyébként Petkovics Olivernek, hogy zentán ilyen lelkesen szervezi ezeket, és kitartást kívánunk a továbbiakhoz is.
2: Igen, hát Olivierről tudni kell, hogy ő itt Kőbányán végzett gitártanár, Lenzántán ő csinál egy kurzus, tehát rendesen iskolai keretek között oktat, és lelkes híve a zenének, illetve a fiatalokat ebben is tudja támogatni, ösztönözni, hogy tanít, és megmutatja az irányt, hogy merre.
4: Igen, abszolút. Milyen karakterek felütik a fejüket. Na, közben egyébként kicsit visszatérve a közelgő fesztiválunkra, a már befutott anyagok közül, ezt szerintem megkérdeztem tavaly is, meg tavaly előtt is, de vannak olyan új trendek, amik mostanában feltűnően gyakoriak, például a most befutott zenék közül, amire úgy gondolod, hogy mondjuk úgy gondoljátok, hogy az előző években még nem volt jelen valami vadi új vonulat létezik?
3: Nekem szerintem az indie az, ami egy kicsit többször előfordul. Ennek lehet, hogy akár éppen a Bagosi Brothers féle indie pop zenéhez is lehet köze. ez az, amit többször tapasztalok a hanganyagok között, hogy a pop kellemes indie zenével vegyítve, jó szöveggel.
4: Ez mostanában egy
2: gyakori. Ami már számomra egy kicsit unalmas, meg kell mondjam, nem tudom, hogy áttérünk-e a kézdivásárhelyi tehetségkutatóra, de hát ott egy ilyen zenekar lépett fel profi módon, szinte hátradőlve adták elő a dolgot, mert tényleg profik voltak, csak annyira szokványos és annyira groove-szerű volt, minden megszokás volt, szóval érezted, hogy mi fog következni, de őnekik volt egy ilyen, a szövegük az zseniális, van egy ilyen, ugye megkaptuk a szöveget, zsűri elnöke voltam, és megkaptuk a szöveget, hogy a légy élete, mikor az autópályán neki csapódik a kamion szélvédőjének, és valami szinte költészet volt, azt kell mondjam mindenképpen, de ennek ellenére találtunk egy másik zenekart, konzenzussal ugye megszületett a döntés, hogy akik frissebb zenekar, maga a zenéjük is frissebb, utakat próbálnak keresni, és ez nagyon fontos, ugye, mert itt a tehetségkutató kapcsán mindig fontos, hogy a kompozíciót értékeljük, illetve a zenei tudást és az egyediséget. És hát a PKV, ez egy a tavalyi győztesből kivált gitáros és bassz és dobos csinálta ezt a zenekart, tehát ők lettek az elsők.
3: Akiket majd itt Pakson is meg lehet hallgatni. November 7-én, tehát azon túl, hogy jelentkezési határidő van, és várjuk a jelentkezéseket.
4: Október 5-e.
3: Igen. Zenekaroktól, azon túl ezeken a testvér tehetségkutatókon is mindig van, akit meginvitálunk a paksi eseményre is, hogy itt is mutatkozzon be.
4: Igen. Még az merült fel, hogy amit értékeltek, ugye hangszeres tudás, egyediség, illetve igen, mi volt még, ami egy olyan szempont, ami...
3: Hát az előadásmód is mindenképpen.
4: Igen, többféle.
2: Így van, tehát ezek a legfontosabb mércék, ezeket pontozzuk valahol 10 ponttal, valahol 20 ponttal, tehát itt a szöveget is külön, ugye minden...
3: Nem menjünk el a szöveg mellett?
2: Így van, legalább egy nótát magyarul kell, hogy játszalak, tehát ez kitétel.
4: Igen.
2: Mindenképpen. Igen. Ugye főleg mondjuk az Erdélybe, illetve Zántán azért ez nem furcsa, mert ők szeretik a magyar nyelvet, és szépen is művelik ezt a tudást.
4: Igen. Nem, az jutott eszembe, hogy volt-e olyan zenekar, akiknél mondjuk például a hangszeres tudásuk mondjuk annyira nem volt ott, ugyanakkor abszolút valami egyedit hoztak. Tehát amikor nincs az a balansz, és csak valamelyikben kimagasló egy együttes, amire azt mondjátok, hogy ez nagyon különleges így, csak még nem tudják úgy eljátszani. Vagy pedig pont fordítva, mondjuk nagyon virtuózok, de túl sok minden nincs.
3: Ha ilyen van is, vagy volt is, az a paksi tehetségkutatóban, hogy azon túl, hogy első, második, harmadik helyzetet is díjazunk, mindig van külön díjas, akár legjobb zenész, akár legjobb szöveg. Tehát lehet, hogy van egy olyan zenekar, aki nem lesz benne az első háromban. Nem lehet biztos, hát nagy számok törvény. Tehát
2: egy első van.
3: Viszont ha jó volt a szöveg, akkor azt külön is lehet díjazni, zsűrizni, és ne feledkezzünk meg arról se, hogy ifjúsági zsűri is részt vesz már évről évre így a tehetségkutatón, akik szintén kiosztanak egy diákzsűri külön díjat. Tehát azt gondolom, hogy előfordul olyan, hogy valaki egyikben vagy másikban jó, és nem lesz helyezett, de ki lehet emelni egy-egy zenekarból is a legjobb basszusgitárost, vagy szövegírót, vagy pillentyűst, dobost.
2: Igen, és a szöveget is külön díjazzuk, ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy ez a mondani valója. Tehát a zenén kívül a szövegnek is komoly hatása lehet az emberre, mint ahogy a versek is általában.
4: Igen. Hát nem tudom, hogy elhangzott-e minden, amit szerettünk volna. Ugye a legfontosabbakat az október 5-i jelentkezési határidőt, illetve a november 7-i dátumot már kiemeltük.
3: Ezeket kell tudni?
4: Ezeket kell tudni, meg hogyha esetleg véletlenül azt se tudja valaki, egy kedves hallgatónk, hogy miről van itt most szó.
3: Akkor paksipopprojects.hu.
4: Így van.
3: Holnap. Így van. Vagy éppen van egy Facebook oldala is ugye az esemény, a rendezvénynek, úgyhogy meg lehet találni az Amatőr Pop Projects Fesztivált is a Facebookon, és ott is vannak leírások.
4: Ilyenkor videó, filmfelvételek nem készülnek?
3: ott élőben készül.
2: Így van a Facebook oldalunkon, és a YouTube felületen folyamatosan közvetítjük az egész programot. Tehát az ország bármely területén, a világ bármely területén követhető a tehetségkutató.
1: De ezek, amik élőben történnek, azok ott is maradnak aztán?
2: Nem, utána nem. Fölrakjuk a csatornánkra, tehát a YouTube csatornánkra.
1: Ja, úgy gondoltam, tehát, hogy akkor is
3: vágott verzióban. Úgyhogy a múlt esztendő bandáit is vissza lehet nézni a videó megosztón.
1: Ugyanakkor egyébként amúgy mindenkit arra buzdítok, hogy a saját fülével vegye fülügyre és szemügyre a bandákat a szemével, mert hogy az élő zenének a megszólalása azért pótolhatatlan.
2: Igen.
3: Ugyan még a helyszínt nem mondtuk el, de hát egyértelműen is természetesen a Csengéd Énes Kulturális Központban lesz majd a november 7-i szombati tehetségkutató.
1: Így van. Csúcs lesz, mert bandák fognak egymás hegyén hátán játszani folyamatosan.
2: Bandák csatája.
1: Így van.
3: És hogyha megvolt a jelentkezés, hozzávetőleg két héten belül értesítjük azokat a formációkat, akik bekerülnek a november 7-i programba, és utána majd azért a névsort is vegyet a zenekari neveket is közé tesszük, hogy kikkel találkozhatnak, kiket hallgathatnak meg november 7-én.
1: És hányan lesznek összesen akkor így?
3: Tehát, 12-13 szokott lenni. Uh-huh. Azért most az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy idézőjelben tartalékban is van három zenekar, akit erről értesítünk, hogy amennyiben valaki lemondja, mert betegség, egyéb okok véget, akkor megyünk sorban a 13., 14., 15. zenekarnál.
2: Pontrendszer alapján ugye sorba állítjuk a zenekar.
1: Igen, így van. Tehát a pontrendszer az már él.
3: Az
1: előzsűrizésnek is egy pontrendszere van. Aha, ez nagyon érdekes. És mindenki jelentkezzen, hogyha te egy olyan banda vagy, kedves hallgatóm, aki szeretné megmutatni magát, november 7-én megtehetitek, hogyha október 5-én jelentkeztek, és bekerültök.
2: És talán még az esti program, tehát még a zsűri visszavonul és meghozza a döntését. Van egy jelentkező zenekar, a MK42, ami sok embernek ismerős lehet, nem a Level 42-ról van szó, hanem MK42-ről. Igen, ez sok idősebb embernek is, mint amilyen én is vagyok, eszébe juthat a Stereo első kazettás magnó, az MK42-es típusú BRG gyártmányú magnó. Ez a zenekar felvette a nevét, ismert zenészek vannak benne, Szabó András ugye a Festfabrikból, és László Viktor a Szexepőből, tehát komoly zenészek, komoly zenei múltan rendelkezők. Ővelük folytattunk megbeszélést a kapcsán, hogy még a zsűri visszavonul, meghozza a döntését, addig ők a színpadon füllel tartják a grémiumot.
1: Füllel tartják, igen. Okay, szerintem totál illusztris módon egyébként Fresh Fabrikra fogunk zárni.
3: Szuper.
1: Mert Pisti mutatta nekem egy tök jó tracket.
3: Hát, amíg 20 évvel ezelőtt ide nagyon jó.
1: Igen, és én nem is ismertem ezt, de óriási groove-ok következnek. Amatőr Poprock Jazz Fesztivál, ez már akkor ezek szerint a 29.
3: Így.
1: Jövőre súlyos beszélgetés előtt állunk, valószínűleg a 30.
3: Ha a tehetségkutató nem is lesz egy hét, de egy hétig beszélünk róla.
1: Igen, a hétig folyamatosan évren tartjuk az emberek lelkesedését. Nagyon köszi, hogy eljöttetek a stúdióba.
3: Köszönjük a lehetőséget,
1: viszontlátásra. Fresh Fabrik következik, a Lamentation. Let's go!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

8 óra 38 perc van, szeptember 30-a szerda, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, egy lebilincselő beszélgetés után ismét itt vagyunk, egyébként Ruff Ferivel és Gyulai Pistivel dumálgattunk a közelgő Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválról, ami november 7-én esedékes, de még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy zenekarok, projektek, előadók jelentkezhettek méghozzá október 5-éig. Ami egy hétfői nap, október 5-éig még várják a jelentkezéseket, egy előzsűrizés, aztán kiválasztja majd az összes jelentkező közül azt a 12-13 bandát, aki november 7-én fellép a Csengeiben, és megmutatja magát a zsűri előtt. Elég epik. Sztorinak ígérkezik, csekkoljátok majd a honlapot, és ott tudjátok leadni a jelentkezést is. Az imént pedig az apokaliptikus Ted a napfényt be a számba című track szólt. Az Anima Sound System klasszikus a 2010-ből egy igazi pszichedelikus klasszikus, valóban a magyar elektronikus zene színe virága. Nézzük csak, hogy mi a pálya odakint, még mindig meglehetősen csípős idő van, így fogalmazott az időkép.hu, amennyiben most még kb. 13-14 fok van odakint. Frontatásmentes időnk van, az egész napos napsütésnek végül is meg lesz a böjtje, hiszen 27 fokig melegszünk fel délután 3 órára már ezt a 27 fokot állapítja meg, és hát tulajdonképpen nyugodtan elmondhatom, hogy az október első fele is ebben a szellemben fog lezajlani, amennyiben holnap már ugye elseje van, de ez a 26-27 fokos napi csúcshőmérséklet minimális felhőzettel és inkább folyamatos napsütéssel egészen úgy tűnik, hogy a jövő hét közepe második feléig ki fog tartani, és csak valamikor 8-án csütörtök tájt kezd el majd egy kicsit esni a hőmérséklet, és egy kicsit talán záporosodni, hidegfrontosodni a szitu, de ennyire még felesleges is előre szaladni, most még élvezzük a vénasszonyok nyarának napsütését. A mai napon pedig ezen a szeptember 30-ai napon Jeromos, Becse, Felícia, Honória, Honorius, Örs, Viktor és Zsófia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amelyhez ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. És megyünk is tovább zenékkel, aztán utána visszatérek. Még szerencsére találtam egy-két érdekes sztorit, amit megosztatok veletek, de most még következzen egy kis Neo. Maradjunk a magyar elektronikánál, ebben a csodálatos világban a Tidal Waves fog szólni az elektrotitánoktól, aztán utána jövök vissza. Let's go!

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Újjel, ez elég epik volt. Neo Tidal Waves. 8 óra 44 percon, szeptember 30-a, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő. És ragyogó cikket találtam, már ez a szalagcím nagyon is felkeltette az érdeklődésemet, a telex.hu-n olvasom, hogy ha a naprendszer tele van menő hold nevekkel, a Földét miért simán csak úgy hívják, hogy hold? Ha valaha gondolkodtál már valami ilyesmin, akkor tessék a magyarázat. A naprendszer, írja a telex.hu, tele van jól hangzó nevű holdakkal. A Jupiter körül kering például az Io, az Európa, a Ganymedes és a Callisto. A Szaturnusznak pedig ott van többek között a Titán, a Rhea vagy az Enceladus. Ehhez képest a Föld egyetlen természetes kísérőjét egyszerűen csak holdnak, angolul moonnak hívjuk. Mintha az emberiség elnevezett volna minden más égitestet, a hozzánk legközelebbiről viszont megfeledkezett volna. Valójában éppen fordítva történt. A holdnak azért nincs olyan tulajdonneve, mint az Iónak vagy az Európának, mert amikor az emberek nevet adtak neki, még nem tudták, hogy léteznek más holdak is. Évezredeken keresztül nem egy volt a sok hasonló égitest közül, hanem az egyetlen ilyen objektum, amit az ember ismert. Az angol moon szó egészen az óangol mona alakig vezethető vissza. Eredete az időmérésével és a hónapokkal függ össze. Ami nem meglepő, az emberek jóval a modern naptárak megjelenése előtt is használták a hold szabályosan ismétlődő fázisait az idő múlásának követésére. A szó eredete kapcsolatban áll a latin metri, vagyis mérni, és mensis, vagyis hónap szavakkal is. Ugyanebből a régi kapcsolatból érthető meg az angol moon és month, azaz hónap közötti rokonság is, vagyis a hold nem azért lett moon, mert valaki egyszer tulajdonnevet adott neki, a megnevezés összefonódott azzal, ahogyan az emberek az égitest mozgását és változásait megfigyelve az időt mérték. Ez évszázadokon át nem is okozott különösebb problémát. Aztán 1610-ben Galileo Galilei az ég felé fordította távcsövét, és a Jupiter mellett négy kisebb égitestet figyelt meg. Ma ezeket Iónak, Európának, Ganymedesnek és Callistónak nevezzük, és a Jupiter négy legnagyobb holdjaként ismerjük őket. A felfedezés alapvetően változtatta meg azt, ahogyan a holdra tekintünk, hiszen kiderült, hogy a Föld kísérője nem egyedülálló jelenség. A 17. század folyamán a csillagászok a Szaturnusz körül is újabb holdakat fedeztek fel. A következő évszázadokban pedig egyre több bolygóról derült ki, hogy saját kísérői vannak. Ezekre az újonnan felfedezett égitestekre végül ugyanazt a szót kezdték használni, amit addig a Föld holdjára, csak éppen köznévként. Angolul moon lett a nevük, ahogy magyarul is holdaknak nevezzük őket. Amíg egyetlen holdat ismertünk, azt nem kellett megkülönböztetni semmitől. Amikor viszont egyre több hasonló égitestet fedeztek fel, már szükség volt külön nevekre. Ezek jelentős része a görög és római mitológiából érkezett, így kapta a Jupiter négy holdja az Io, Európa, Ganymedes és Callisto neveket. A magyar nyelvben pedig van még egy csavar a történetben, mert nálunk maga a hold szó sem ugyanonnan ered, mint az angol moon. Az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont új magyar etimológiai szótára szerint a hold származék szó, ami a hó főnévből keletkezett, a D kicsinyítő képzővel. Itt azonban nem a hónap rövidítéseként ma is használt hó szóról van szó, hanem egy másik, a fehérséghez, világos színhez kapcsolódó hó főnévről. A magyar elnevezés tehát valószínűleg sokkal inkább abból indult ki, amit az ember az égre nézve látott, egy világos, fehéres égitestet a sötét háttér előtt. Ugyanerre az eredetre vezetheti vissza a szótár a régi hóda szót

16. század elején például az állatok homlokán található fehér foltot is jelenthette, ami megint csak szépen visszavezet a fehérséghez. Az angol és a magyar szó így két egészen különböző dolgot őrzött meg ugyanarról az égitestről. Az angol moon kifejezés történetében a hold szabályos ciklusa és az idő mérése maradt meg, míg a magyar hold esetében valószínűleg az lehetett meghatározó, hogyan nézett ki az éjszakai égbolton. Végül viszont mindkét nyelv ugyanoda jutott. Amikor ezeket a szavakat használni kezdték, még senkinek nem kellett hozzátennie, hogy pontosan melyik holdról beszél, mire pedig kiderült, hogy a naprendszer tele van velük, a miénknek már régóta volt neve, annyira kézenfekvő neve, hogy ma már inkább az összes többit kell külön elneveznünk. Wow, egy kicsit a hold és a moon szó eredetéről hallhatunk most, meglehetősen lebilincsel, ez most összevonta valahogy a csillagászatot és egy kicsit a nyelvtant, illetve az etimológiai ismereteket is, ami totális lebilincseló nyelvfilozófiai szituk. Oké, következzen egy kis spongol, a Star Spongled Bannert fogjátok hallani a brit fene gyerekektől, aztán utána reklám következik, Andi hír összefoglalóját fogjátok hallani, aztán jövök vissza új zenékkel, és még egy kicsit dumálgatunk itt a stúdióban. 96.3 Paks FM. It's my favorite. I love it. Paks

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Ezt Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója jelentette be a tegnapi napon. A nyitottakták.hu weboldalon november 4-től körülbelül 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra, de ez csak egy kis része az eredeti mennyiségnek, mert sok iratanyag eltűnt, a megbízható kutatások szerint legalább 150 ezer hálózati személy volt a Rákosi és a Kádár korszakban, írja az MTI. Csegergő Bendegúz azt is elmondta, hogy az adatbázisban szereplők közül körülbelül 8000-en még ma is élhetnek. 11,5%-kal többe kerülnek a házak és a lakások a budapesti agglomerációban az idei első 8 hónapban, mint egy évvel korábban. Egy ingatlanért átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, adta hírül a Duna House. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18, illetve 20%-kal nőttek az árak. A legdrágább ingatlan egy 581 négyzetméteres ház 241 millió forintért kelt el Fóton. Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az ötnapos esemény három napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátalpátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország, 30 delegáltját. Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paksváros önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelembe nyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, A viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 11 perc van, szeptember 30-a szerda, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az Élesztő, azon belül hello mindenkinek. Andi hírösszefoglalója és a ragyogó zenék után már itt is vagyok. Elsőként természetesen Marót, Viki és a Nova Kultúr zenekar szólt a Buli a Kultúrban 2005-ből egyenesen. Utána pedig Rót Frontot hallattatok. Soviet Blaster, ez szólt tőlük. Nagyon különös csapat, magyarokból, ukránokból, meg ilyenekből verbuválódott. És valaha részét képezte, ha jól tudom, Grillus Dorka is személyesen. Azt hiszem az ő vokális teljesítményét hallattátok itt. Ő volt a Csajci hang a trackben. Soviet Blaster, hányszor hallgattuk ezt a jó ég Pécsen? Óriási pécsi vibe-okat hoz vissza ez a szám. Na, azt mondja, hogy jelen pillanatban, hát már alakulunk, 15-16 fok van, és 27-ig meg sem állunk. Folyamatos napsütésben lesz részünk, tombol a vénasszonyok nyara, és ez lesz a szitu egészen október kb. 8-áig, 9-éig, akkor jelzi előre nekünk az időkép.hu, hogy egy kicsit lecsökkenünk, majd egy kicsit csökkenő tendenciát figyelhetünk meg, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, azért az ilyeneket még azért nehéz így előre jelezni, de addig biztos vagyok benne, hogy ez a 26-27 fokos napi csúcshőmérséklet, amit egészen odáig jelez, az valóban fenn fog állni. Kérdéses, hogy ott tényleg lecsökkenünk-e, vagy pedig megyünk tovább ebben a szellemben. Nem bánom, hogyha egy kicsit lecsökkennénk, nem bánom, hogyha érkezne egy kis eső, nagyon is száraz vénasszonyok nyara van most éppen. És még a felhőképződés is totál minimális lesz az elkövetkezendő napokban, sőt egy hétben. Na, minden esetre a mai napon, ezen a szeptember 30-ai napon Jeromos, Becse, Felícia, Honória, Honorius, Örs, Viktor és Zsófia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, ami az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Érdekes cikket találtam, miért ragadós a nevetés? Végre valahára kiderül, úgy tűnik, hogy van tudományos magyarázata is annak az érdekes jelenségnek, hogy amikor valaki nevet, akkor egyből nevetni kell vele. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a nevetés, írja az oldal, a magyarhírlap.hu, gyakran úgy működik, mint egy társasági fertőzés, persze a fertőzés idézőjelbe téve. Elég, ha valaki a közelünkben nevetni kezd, és könnyen mi is mosolyogni vagy nevetni kezdünk, még akkor is, ha nem tudjuk pontosan, mi volt a vicc. By the way, erről az ásítás jut eszembe. Az 10-ből 9 alkalommal, hogyha valaki ásít mellettem, akkor nekem is ásítanom kell. Lehet, hogy ez is hasonló mechanizmusok alapján működik? Nézzük meg! Az IFL Science cikke szerint folytatódik az értekezés, ennek hátterében részben az evolúció állhat. A nevetés ugyanis nem csupán egyéni érzelmi reakció, hanem fontos társas jelzés is lehetett az ember fejlődése során. A kutatások szerint az emberek különösen érzékenyek mások nevetésére, és már maga a nevetés hangja is képes olyan agyi folyamatokat beindítani, amelyek a saját nevetési reakciónkat készítik elő. Ez hasonló ahhoz a jelenséghez, na tessék, amikor egy ásítás láttán mi magunk is ásítani kezdünk. A társas utánzás segíthet abban, hogy az emberek gyorsan ráhangolódjanak egymás érzelmi állapotára. A nevetés ráadásul nem feltétlenül azt jelenti, hogy valami rendkívül vicces történt. Gyakran társas helyzetekben jelenik meg, például találkozáskor, beszélgetés közben vagy közös tevékenységek során, ilyenkor a nevetés az összetartozást és a biztonságérzetet is erősítheti. Egy csoport tagjai között a közös nevetés hozzájárulhatott a kapcsolatok kialakulásához és fenntartásához, ami evolúciós szempontból is előnyös lehetett. Érdekes módon a nevetésnek különböző formái vannak, és nem mindegyik kapcsolódik közvetlenül a humorhoz. Az ember például idegességében vagy zavarban is nevethet. Van az érdekes jelenség, hogy pont akkor, amikor valami szomorú dolog történik, az embernek néha van valami különös ingere arra, hogy nevessen, önkéntelen elmosolyodás, ami miatt persze még az embert a bűntudatérzés is meglepheti ezután, hogy miért mosolyodok itt el, amikor ilyen gyászos szitúban vagyok, de hát ez önkéntelen dolog. És folytatódik is a cikk, hogy ez azt mutatja, hogy amikor az ember idegességében vagy zavarában is nevet, hogy a nevetés összetett kommunikációs eszköz, amely az érzelmek széles skálájának kifejezésében részt vehet. Amikor tehát valaki mellettünk nevetni kezd, az agyunk észlelheti ezt a társas jelzést, és könnyen bekapcsolhatja bennünk is a nevetési reakciót. Ez lehet az oka annak, hogy a nevetés olykor szinte megállíthatatlanul terjed egy társaságban. A jelenség mögött így nem csupán humor, hanem az ember társas természetének és evolúciós múltjának egyik érdekes maradványa is állhat. És hát, hogyha nevettetek nagyon jót már társaságban, akkor tudjátok, hogy hogy megy ez. Valóban ilyenkor szinte megállíthatatlan, és tulajdonképpen mindegy is, hogy mi hangzik el, sztorizgatás, vagy csak poénos beszólogatások, vagy csak egyáltalán az, hogy együtt vagyunk, olyan felszabadító, röhögő görcsöket tud kihozni az emberből, de hát ez óriási, fantasztikus tisztító hatással van szerintem az elmére, a lélekre, mindenre jó. A nevetésnek szerintem biztos vagyok benne, hogy amíg a fizikai folyamodványa is, ez a furcsa görcsös rázkódás, ami ilyenkor történik, katartikus tisztító hatással van mindenre, testre és lélekre. Nevessetek minél többet, ezt tanácsolom, nevessetek együtt, mert annál tulajdonképpen nincs is jobb érzés, és a cikk is értekezik arról, hogy mint látjátok, ennek fontos társas, szociális vonzatai vannak, úgyhogy minél többet nevettek egymás társaságában, annál jobban ki fogtok jönni egymással, ez garantálhatom. Na, én lezárom ezzel a szitut, a mai élesztőnek vége egyszer és mindenkorra. Kylie Minogue-gal fogunk zárni, a pop hercegnőjétől, az örök Kylie-tól a fantasztikus Come Into My World fog szólni. 2002-ből egy ős klasszikus egyenesen a művésznő tollából, utána pedig Vivié lesz a szó, aki egészen kettő íveletek lesz, és hoz egy fantasztikus Best of órát is, méghozzá Best of A-tól Z-ig óra van ma terítéken, és úgy látom, hogy nem mások fognak szólni, mint I betűvel kezdődő előadók egy órán keresztül. Tartsatok Vivivel, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy az élesztőben találkoztatok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok, srácok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: Max FM-en. És most.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük hamarosan, milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jön Calvin Harris és Tom Grennan közöse a By Your Side 2021-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekölt.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a térségben, általában gyenge, mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél, délutánra pedig 27 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hát én ennek nagyon örülök, hogy mi mindenképp kint leszünk a szabadban ebben a jó időben. Délután még jövök egyébként egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi napot nézzük majd meg. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Fadgerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométernél, valamint a 6-os és a 10-es kilométernél útkarbantartási munkák folynak mindkét irányba. Útszükület várható. Budapest-Baja-Herceg-Szántó másodrendű főúton a 106-os és a 110

0: 16-os kilométer között útmenti növényzetgondozása zajlik, a kilométer szelvén szerinti növekvő irányba félpályás lezárás várható. Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek, a munkaterületnél a külső sávot lezárták, és 60 km/órás sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. Szintén az M6-os autópályán a Pécsvárad Vémént csomópont közelében a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávban terelik a járműveket. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 140-es és a 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszükület, esténként félpályás lezárás mellett dolgoznak. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
6: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
5: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
6: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
5: Ez eléggé a város széle.
6: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
5: Tényleg? Mondd a számukat!
6: 0629-411-071.
5: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
6: PT Autókozmetika 0620-9-411-071.
5: Köszi, már hívom is őket.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Összecsapásokhoz vezetett a középiskolások egy hete tartó tiltakozása Franciaországban. Összesen 180 középiskolában voltak zavargások, ezek alatt 164 embert vettek őrizetbe. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban, de később átterjedt a teljes fővárosi régióra, ahol a 468 állami középiskola körülbelül 12%-át próbálták meg blokád alá venni a tanulók. Hétfőn már az ország többi területéről is érkeztek hírek iskolafoglalásokról. A tiltakozások a tanulmányi feltételek romlása, a súlyos tanárhiány és az oktatási források hiánya miatt robbantak ki. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Policemedic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
7: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órába végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak, ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
2: Változik a Paks busz közlekedési menetrendje a napokban a hidegvölgyi városrészben. A változás a Petőfi utcai lezárás miatt szükséges, tájékoztatta rádiónkat a Paksi Közlekedési Kft. A tegnapi naptól bizonytalan ideig vízi közműjavítási munkák miatt zárták le a Petőfi utcát, így a Paks busz járatai ez idő alatt nem érintik majd a Petőfi, a Bástya, a Nyár és az Üstökös utcai megállóhelyeket. Viszont a Malomhegyről induló autóbuszjáratok a Szent István téren bevárják a menetrendi idejüket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
2: Andi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok a mai napon is, mert hogy jönnek a jobbnál jobb slágerek, aztán érkeznek a paksi és környéki programok ajánlásai is, úgyhogy azért is megéri velem tartani. Hozok még nektek egy tudósítást is Pápi Kati kolléganőmtől, mert hogy lehengerlő győzelemmel vette át a bajnoki rajtot az ASE. Ezzel kapcsolatban hozok nektek interjúkat az edzőtől, valamint Bugyó Barnától, az ASE saját nevelésű játékosától. És még hozom nektek a mai nyeremény játék kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Rose és Bruno Mars közösen az APT 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőr Kapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy Nap az Erőszakmentesség Világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengédines Kulturális Központban 9:30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek mogyoródúval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollány Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek az októberi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: BSV és Nagy Bogi közöse szólt az Always Be Mine 2026-ból, én pedig már is hozom nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását, mert hogy lengerlő győzelemmel vette a bajnoki rajtot az ASE a hétvégén elkezdődő élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságon. Az atomerőmű ESE gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Ellingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz a Paks 100 pontja, melyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az atom, a találkozón még a fiatalok is pályára léptek, és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Yang 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacev is 7, Révész 6, Géringer 3, Nagy 2 pontot tett a közösbe. Az ASE vezető edzője Ivica Skelin így értékelt a sajtótájékoztatón, ezt hallhatjátok a következőkben.
1: Compliments to players, to my players.
2: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
1: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue this way.
0: Az ellenfél, azaz az NK Universitas Pécs csapatában feltűnt egy ismerős név, Bugyó Barna. Az ASE saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a többi játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálffy Kati kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
3: Az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság első fordulójában itt Pakson, az ASE sportcsarnokában, az ellenfél csapatában, a Pécs NKU együttesében észrevettünk egy fiatal embert, aki paksi. Nem tudom, hogy a paksi hallgatóknak mond-e valamit a neved, Bugyó Barnáról beszélek. Barna ugye 14 éves koráig itt az Atomerőmű Sportegyesület színeiben kosárlabdázott, és hát utána kikerültél Németországba, valahogy kikerültél a mi látókörünkből is, de örülünk, hogy ismét látunk. Mesélj magadról, tehát hány évig voltál kint Németországba, és hogy érezted kint magad?
4: 14 évesen kerültem ki Ulmba, Németországba. Igazából a Paksa játszottuk ezt a EIBL nevezeti tornát U14-ben, és utána keresett meg egy először lengyel scout, és majd továbbítottak a német ulmi csapathoz. Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog.
3: Hát nagyon hamar, ugye 14 évesen már önálló életet kellett élned. Mennyire, hogy mint viselt meg téged a távolság, mert ugye 1000 kilométerekbe szerintem simán beszélhetünk.
4: Az eleje az rettentő nehéz volt, nagyon sokat sírtam, ha lehet ilyet mondani. Ugye nyilván hiányoztak anyáik, meg belejönni ebbe a magamra mosok, magamra takarítok mindent, ez nem volt azért egy leányálom az elején, de sikerült belejönnöm, és tényleg ez szerintem egy hatalmas előny, hogyha ilyen fiatalon ezt megtanulja az ember, mert későbbiekben úgyis szüksége lesz rá.
3: Tehát fiatalon hamar önállósodtál, 6 év után visszatértél Magyarországra. Hogy nem az anya egyesületedet választottad, a Paksi atomerőmű csapatát. Én azért egy kicsit fáj a szívem, hogy az ellenfél csapatában láttalak, ugye annyit el kell, hogy mondjak a Paks FM rádió hallgatóknak, hogy anno annak idején Pakson az atommanóknál kezdted, ugye Janka testvéreddel együtt, és hát öröm nekem látni az élvonalba az atommanókat, úgymond akkori valamikori atommanókat.
4: Hát igen, igazából volt róla szó, hogy hazajövök, de utána ilyen tényleg utolsó másodperces ajánlatként arra a Rádgéber megkeresett engem, és mondták, hogy szeretnék, hogyha náluk folytatnám. Nyilván tudtam, hogy hova készülök, mert rengeteg mindenkit ismertem az 20-as válogatottból a fiúk közül, tehát hogy egy nagyon fiatal csapatról beszélünk, talán mi vagyunk a legfiatalabbak az egész NB1-ben. Ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Igazából ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam, de tényleg egy pillanatig sem bánom, és örülök, hogy itt lehetek.
3: Nyilván, tehát Pécsen a többi játék lehetőség reményében igazoltál, mi szívesen látunk ugye mindig itt Pakson, és hát reméljük, hogy valamikor majd kiharcolod a helyedet itt a Paks csapatában is, és hát sok sikert kívánunk neked a Pécset, aztán majd valamikor majd Pakson.
4: Köszönöm szépen, igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
0: Az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatának két bajnoki mérkőzése is tévéképernyőre kerül. Szombaton a második fordulóban a Körmend elleni idegenbeli kosárlabda meccset, majd október 10-én Sopron elleni hazai alcsoportos összecsapást is élőben közvetíti az M4 Sport. Hát innen is sok sikert kívánunk a fiúknak, hajrá a se!
5: Ez a Paks FM!

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
2: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is, mert hogy újra az Energy Hotel and Business Center felajánlásából játszunk, két darab belépőjegyért az Oktoberfest estjére, amit október 16-án fognak megtartani. A mai kérdésem a következő. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? A. Egy bajor sörfőzde alapításának évfordulója, vagy B. A bajor trónörökös, a későbbi első Lajos és Terézia Sarolta hercegnő esküvője. A helyes válaszokat a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom, és október 5-én hétfőn pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest. Sok sikert kívánok nektek, játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: üzleket velünk!
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőr Kapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy nap az erőszakmentesség világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengedines Kulturális Központban 9.30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek mogyoródóval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek az októberi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Új autót szeretnél?
4: Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Ezt Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója jelentette be a tegnapi napon. A nyitottakták.hu weboldalon november 4-től körülbelül 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra, de ez csak egy kis része az eredeti mennyiségnek, mert sok iratanyag eltűnt, a megbízható kutatások szerint legalább 150 ezer hálózati személy volt a Rákosi és a Kádár korszakban, írja az MTI. Csegergő Bendegúz azt is elmondta, hogy az adatbázisban szereplők közül körülbelül 8000-en még ma is élhetnek. Felszámolták a több millió eurós kárt okozó autótolvaj maffiát. A német és lengyel hatóságok uniós támogatással, 180 rendőr bevonásával csaptak le a bűnszervezet feltételezett fejére, miközben a lengyelországi luxus villájában tartózkodott, írja az Index. A vád szerint a maffia elsősorban Németországban számos alkalommal tulajdonított el nagyértékű gépjárműveket. Ezeket később alkatrészekre szerelték szét, amelyek a lengyel rendőrség feltételezése szerint Oroszországba kerültek. Az okozott kár a több millió eurót is elérheti. Énekszó tölti meg az atomteret a zenevilágnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta a rádiónak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis Szolf és tanszakának vezetője.
6: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből, vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. No, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában Zömében tanítanak.
5: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a Proartis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet. Nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
7: Minden évben ugyanaz, hogy a kollégák, tehetséges növendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész, Kriczki házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Rejgódi Menuhin hegedi művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, és Andi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, ebben az órában is velem tartottok, ugyanis jönnek a jobbnál jobb Paks FM-es lágerek, valamint elkezdünk hangolódni a következő órára is, ugyanis Best of A-tól Z-ig óra van, de hogy milyen betűvel megyünk déltől egyik, az hamarosan kiderül. Hozom a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, és hozok még Pálfikati kolléganőmtől is egy tudósítást a Judo Atom kupáról, amit szeptember 26 és 27-én tartottak meg, úgyhogy tartsatok velem, most viszont megyünk tovább a jó zenékkel, Maroon 5-től fog szólni a Memories 2019-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeget.

Pass FM. A legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra Best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai Best of órában.

Innától szólt a 10 Minutes 2010-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő órára, ugyanis érkeznek az I betűs előadók déltől egyig a Best of órában, és olyan előadók érkeznek, mint például Imán Beck, Intim Torna Innegál, Imrik, Io, Ári Mafia, Infernal, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Bruno Mars-szal és Cardi B-vel, tőlük pedig szóljon a Finesse 2018-ból.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is, mert hogy újra az Energy Hotel and Business Center felajánlásából játszunk, két darab belépőjegyért az Oktoberfest estjére, amit október 16-án fognak megtartani. A mai kérdésem a következő. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? A. Egy bajor sörfőzde alapításának évfordulója, vagy B. A bajor trónörökös, a későbbi első Lajos és Terézia Sarolta hercegnő esküvője. A helyes válaszokat a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom, és október 5-én hétfőn pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest. Sok sikert kívánok nektek, játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: És már hozom is nektek Pálfi Kati kolléganőm következő tudósítását. Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát dzsúdósportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviselte magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsor versenyre került sor. Vasárnap pedig az U13-as és az U18-as országos rangsor versenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin, a házigazda az sem minden korosztályban képviselte magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett, az ASE fiatal reménysége az első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongi kísérlettörten nyilatkozott Pálfi Kati kolléganőnknek, hiszen győztes állásból veszített a döntőben, de innen is gratulálunk neki, valamint az összes résztvevőnek, aki ezen a versenyen megmérettette magát. A következőben Csongit hallhatjátok.
1: Nagyon szomorúan nyilatkozol itt nekem, úgy látom, nagyon csalódott vagy. Ma kikkel sikerült mérkőznöd, és mi okozza itt a csalódottságodat?
2: Sajnos az első két ellenfelemre már nem emlékszem pontosan. A harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, és a döntőben pedig egy domaszéki dzsúdóssal.
1: Mindegyik meccsedet nyerted, egyedül a döntőt veszítetted el?
2: Igen, az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
1: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma.
1: Egyébként mióta cságáncsozol, és miért ezt a sportágat választottad?
2: Hát, hogyha jól tudom, 9-10 éve zsúdózom. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
1: Ez egy felkészítő verseny volt tulajdonképpen az országos bajnokságra. Hát akkor figyelj, levonod a konzekvenciákat, aztán bízunk benne, hogy az országos bajnokságon sikerül a dobogó legtetejére állnod. Gondolom ez a célod.
2: Igen, ez a célom, és remélem sikerülni fog.
1: Hát figyelj, sikeres kéthetes felkészülést kívánok akkor ehhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.

Elton John és Britney Spears közöse szólt a Hold Me Closer 2022-ből. Én most egy picit elbúcsúzom, de hamarosan jövök vissza hozzátok, és Andi hírei után érkezem a Best of A-tól Z-ig órában a legjobb hibetős előadókkal. Tartsatok velem!

0: folytatjuk a Best of órával.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: De jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számokat.
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. 11,5%-kal többe kerülnek a házak és a lakások a budapesti agglomerációban az idei első 8 hónapban, mint egy évvel korábban. Egy ingatlanért átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, adta hírül a Duna House. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18, illetve 20%-kal nőttek az árak. A legdrágább ingatlan egy 581 négyzetméteres ház 241 millió forintért kelt el Fóton. Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az ötnapos esemény három napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország 30 delegáltját. Policemedic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, a rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paksváros önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelembe nyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. És most paksfm best of slágerek, attól zé, este 10 óráig, Szabbától egészen Zsédáig. Paksfm best of, attól zéig. Lássuk, ma melyik betű következik.
6: 12 óra 3 perc van, és Andi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a Best of A-tól Z-ig órában ugyebár az I betűs előadókat. Nagyon jó kis felhozatal lesz, szóval megéri velem tartani déltől egyik a Best of órában. Én meg is kezdem az órát Iman Beckkel és Bahirral, tőlük pedig szóljon a Belly Dancer 2022-ből.
0: Paksi FM Best of Slágerek, autózik!

Innától szólt, te minit 2010-ből, és hát Inna nagyon aktív, folyamatosan turnézik, most éppen Krakóban, Varsóban, Londonban, Manchesterben és Madridban is fellépett a 2026-os évben, és még vannak vissza állomásai, szóval folyamatosan menetben van. Idén több kislemezt is kiadott, köztük a Dream Out Loud, a Yataptab és a Wiz Away, valamint a Morenito című dalokat is. És a Wiz Away-hez egy klip is készült, ami a Wizz Air légitársasággal egy együttműködés is. Ezt láthatjátok a videóklipben. Ősszel még vannak koncertjei, mint már említettem, Amerikában. Atlanta, Houston, Dallas, Seattle, San Francisco és még New York is szerepel a listáján, úgyhogy Inna az év végén is pörgésben van. Mi is maradunk pörgésben ebben az órában. Imrik és Jau fog szólni tőlük, pedig a lehet-e még 2021-ből.

Égo Éva és Tompos Kátya szólt, ők pedig a Leperegnek a könnyek 2008-ból. Hát mind tudjuk, hogy ez a Valami Amerika 2 című filmnek a betétdala is, és én nagyon szeretem ezt a filmet. Ugye szokták mondani, hogy a második részek a filmnek azok mindig ilyen erőltetettek, és annyira ilyen muszájból készülnek, na hát ez egyáltalán nem jellemző szerintem erre a filmre. Rengeteg humor, romantika, átverés és testvéri cívódás jelenik meg, és én azt gondolom, hogy egy nagyon könnyed pörgős magyar vígjáték ez a film, tele jó kis poénokkal és zenékkel nem mellesleg. Hát ilyen csodálatos énekesnők, mint Tompos Kátya, és a hangját hallattatja, szóval szerintem zseni, én nagyon szeretem. Én a harmadik részét is egyébként tök szerettem, bár ott egy picit éreztem már, hogy hát ez lehet nem kellett volna, és jobb megállni néha csúcson. Az is vicces, nem volt annyira kellemetlen számomra, mint például, most ez is egy picit csúnya tőlem, de az Üvegtigris 3, szóval nekem ott is a kettő visz mindent, itt is egyébként a kettő volt a kedvencem ebből a filmből, amit ugyebár Herendi Gábor rendezett, és rengeteg ilyen szuper film jött ki még az ő rendezésében, ugye itt Magyarországon. Most viszont megyünk tovább Lírával és Vájzzal, tőlük pedig szóljon a Dynamite 2021-ből.

0: Ida Corton szólt a Let Me Think About It 2007-ből. Hát én ezzel a dallal zárom ezt az órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. De nem menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Andi hírei után még hozom egy órán keresztül a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of A-tól Z-ig a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! 2026. szeptember 30-án szerdán délután 1 órakor a napi helyi hírösszefoglalóval Strasser Andrea jelentkezik. Lássuk, hogy milyen tartalommal. 19 ország delegáltja látogatta meg a Bátalpáti radioaktív hulladéktárolót. Polisz-medik képzésen vesznek részt a Tolna megyei rendőrök, változik a Paks busz közlekedése a Hidegvölgyben, múzeumok őszi fesztiválja volt az Atomenergetikai Múzeumban. Zeneszó tölti majd meg az atomteret a Zenevilágnapján, és idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást, ezekről lesz szó, valamint arról, hogy Böde Dániel már a rehabilitációnál tart élete első műtétje után. Jöjjenek is a részletek!
0: Paks FM hírek.
1: Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az 5 napos esemény 3 napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátalpátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország 30 delegáltját. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
2: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riportfotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak, ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a 3 blokk ugye leállt.
1: Énekszó tölti meg az atomteret a Zenevilágnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta a rádiónak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis szólt és tanszakának vezetője.
3: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből, vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. No, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában Zömében tanítanak.
1: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a Zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a Proartis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet. Nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi Proátis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
4: Minden évben ugyanez, hogy a kollégák, tehetséges nemendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész. Kriczki házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem, aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Végúdi Menuhin hegedi művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
0: Hoksefem hírek.
1: Poliszmedik képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, a rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paksváros önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelem benyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot. Változik a Paks busz közlekedési menetrendje a napokban a Hidegvölgyi városrészben. A változás a Petőfi utcai lezárás miatt szükséges, tájékoztatta rádiónkat a Paksi Közlekedési Kft. A tegnapi naptól bizonytalan ideig vízi közműjavítási munkák miatt zárták le a Petőfi utcát, így a Paks busz járatai ez idő alatt nem érintik majd a Petőfi, a Bástya, a Nyár és az Üstökös utcai megállóhelyeket, viszont a Malomhegyről induló autóbusz járatok a Szent István téren bevárják a menetrendi idejüket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Papp Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen. Napi helyi hír összefoglalónkat hallottátok, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezek.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most!
6: Köszi Andi a híreket, a stúdióban még egy órán keresztül Takács Nagy Vivi, és én hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, valamint meglessük, milyen programok várhatók októberre, és azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárás várható a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. Hozok még nektek Páfikati kolléganőmtől is egy tudósítást a tenisz OB-ról, és természetesen jön a mai nyereményjáték kérdései, szóval nem érdemes lemaradni. Megyünk tovább a zenékkel ebben az órában is. Calvin Harris és Clementine Douglas fog érkezni, tőlük pedig a Blessing 2025-ből.
0: És most! egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy Nap az Erőszakmentesség Világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengéd Ines Kulturális Központban 9:30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek mogyoródúval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek az októberi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárással vár bennünket a holnapi nap az időkép előrejelzése szerint. Tehát csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfény, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton néhol erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban pedig 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Hát én mindenkinek azt javaslom, hogy a reggeli órákban azért öltöző rétegesen, délután pedig minél több időt próbáljatok meg kintölteni a szabadban, mert isteni időjárásra van kilátás a holnap délután is. Most viszont vissza a Paks FM slágereihez, tartsatok továbbra is velem!
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

0: Merkes Olivértől hallhattuk a Rólad szól című slágert 2019-ből, én pedig már is hozzom Pálffy Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. A Paksi SEOB 3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont, mert hogy a budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donald, Bukolcki Bence, Lisztmeier Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbuválódott újra ez a teniszcsapat. A fiatalok beépítése, megerősítése a cél a klubnál, hangsúlyozta Kenyeres Ádám, a Paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik. Pálffy Kati kolléganőnk vele beszélgetett, a következőkben őt hallhatjátok.
1: Javában zajlik az OB 3-as csapat bajnokság, tenisz sportágról beszélünk, ugyanis itt vagyunk kint a tenisz sporttelepen, ahol 6 pályán zajlanak a versenyek. Kenyeres Ádám, a Paksi SE 1-es pályán játszó játékosa, már az egyénit letudta maga mögött, és hát maga biztosan nyert. Beszélgető partnerem Ádám, akitől elsőként arról érdeklődöm, hogy mintált össze idén a csapatotok, miket sikerült összeverbuválni. Ha jól tudom, volt pár év szünet, amikor a Paksi SE nem indított csapatot az OB3-ban.
2: Igen, 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmeier Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek, így áll össze a csapatunk.
1: Ez most már a 3. fordulótok, ki az ellenfél, hogyan álltok, és egyáltalán milyen reményekkel vágtatok neki, milyen célokkal a bajnokságnak?
2: Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek. Igazából tét nélkül vágtunk neki a szezonnak. Most úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
1: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
2: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt. Többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani, tehát volt, amikor én is kiálltam, nem játszottam, átadtam a helyemet a fiatalabbaknak, úgyhogy én így zártam ezt a szezont. Az Evopro az ellenfelünk, ők Budapestről érkeztek, nagyjából ők is ezt a hátsó középosztályt képviselik, egészen erősen tudtunk most felállni, egész sokan tudtunk eljönni, úgyhogy reménykedünk a győzelemben. Lezárult ez az év az utolsó mérkőzés, akkor jövőre májusban remélhetőleg tudjuk folytatni tovább.
3: Ez a Paks FM.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is, mert hogy újra az Energy Hotel and Business Center felajánlásából játszunk, két darab belépőjegyért az Oktoberfest estjére, amit október 16-án fognak megtartani. A mai kérdésem a következő. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? A. Egy bajor sörfőzde alapításának évfordulója, vagy B. A bajor trónörökös, a későbbi első Lajos és Terézia Sarolta hercegnő esküvője. A helyes válaszokat a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom, és október 5-én hétfőn pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest. Sok sikert kívánok nektek, játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: Szolertől szólt a Konkáma 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk itt a Paks FM stúdiójában. Most viszont átadom a helyen Balázsnak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szintet.

0: szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez?
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Összecsapásokhoz vezetett a középiskolások egy hete tartó tiltakozása Franciaországban. Összesen 180 középiskolában voltak zavargások, ezek alatt 164 embert vettek őrizetbe. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban, de később átterjedt a teljes fővárosi régióra, ahol a 468 állami középiskola körülbelül 12%-át próbálták meg blokkád alá venni a tanulók. Hétfőn már az ország többi területéről is érkeztek hírek iskolafoglalásokról. A tiltakozások a tanulmányi feltételek romlása, a súlyos tanárhiány és az oktatási források hiánya miatt robbantak ki. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindezt tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
5: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hidegmelegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak, ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
0: Változik a Paks busz közlekedési menetrendje a napokban a hidegvölgyi városrészben. A változás a Petőfi utcai lezárás miatt szükséges, tájékoztatta rádiónkat a Paksi Közlekedési Kft. A tegnapi naptól bizonytalan ideig vízi közműjavítási munkák miatt zárták le a Petőfi utcát, így a Paks busz járatai ez idő alatt nem érintik majd a Petőfi, a Bástya, a Nyár és az Üstökös utcai megállóhelyeket. Viszont a Malomhegyről induló autóbuszjáratok a Szent István téren bevárják a menetrendi idejüket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: Halló mindenkinek, nem tűntem el teljesen, néha azért megmutatom magam. Ma végre ismét azért volt érdemes felébrednem, hogy titeket szórakoztathassalak. A következő órákban hozom a legjobb dalokat, a közös kedvenceinket, és persze jól megszokott érdekes témákat. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, ugye velem tartotok?
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
7: Paks FM.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyi.

Martin Garrix a 30. születésnapjára időzítette azt a dalt, amit már 10 éve készítenek Ed Sheerannal közösen. Ez a Rape It It's, amely meg is jelent hivatalosan. A kislemez egy évtizedre nyúló történet végére tette átpontot. A dal rendszeresen felbukkant ugyan a holland producer élő műsoraiban, a rajongók azonban eddig hiába követelték a megjelenést. Idén aztán évelején új lendületet kapott a sztori. Előkerültek felvételek Garrixről és Ed Sheeranről New Yorkban, majd áprilisban egy Insta Live keretében be is mutatták a végleges változat részleteit. Most pedig itt a dal, amit én is megmutatok.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Érdemes minden nap figyelni minket, és helyesen válaszolni az adott kérdésre, amit rögtön mondok is, hogy hangzik ezúttal. Kettő belépőt lehet ugyanis nyerni az Energy Hotel és Business Center Paks október 16-ai program. Ez lesz az a bizonyos Oktoberfest est. Nos, akkor nézzük, így hangzik a mai feladvány. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? A. Egy bajor sörfőzde alapításának az évfordulója, vagy B. A bajor trónörökös, a későbbi első Lajos és Terézia Sarolta, 107 burghauseni hercegnő esküvője. A vagy B, jelöljétek meg a helyes választ kommentben, hiszen fel kell keresnetek a Paks FM hivatalos Facebook oldalát, megnézni ott a játékposztot, és a mai kérdés alá tehát bebigyeszteni kommentben a helyes megfejtést. A kettő főre szóló belépőért szurkolok, értetek?
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez? Reklám.

0: personal.
1: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a koncertekre. Van Stefaniék a No Doubt visszatérő koncertsorozatának keretében.

0: előkelő a Morandi nevű banda, időnként néhány évente meglepnek minket egy-egy Eurodance slágerrel, mert 2004-ben hozták az első világsláger. Andreas, az Randy, és Marius Moga, így lett a nevük egyébként Morandi. És jól számolom, nagyjából 4 eddigi nagy felvételük volt, ami hatalmasat menetett a nemzetközi listákon. Most pedig itt van egy újabb Miss Kelly címmel, amit hamarosan a következő óra elején hozok a duótól nektek, tartsatok velem akkor is.
1: Vissza a változatos zenékhez azonnal! Ez a Paks FM. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. Akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekes Strasser Andrea jelentkezik. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Ezt Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója jelentette be a tegnapi napon. A nyitottakták.hu weboldalon november 4-től körülbelül 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra, de ez csak egy kis része az eredeti mennyiségnek, mert sok iratanyag eltűnt, a megbízható kutatások szerint legalább 150 ezer hálózati személy volt a Rákosi és a Kádár korszakban, írja az MTI. Csegergő Bendegúz azt is elmondta, hogy az adatbázisban szereplők közül körülbelül 8 ezeren még ma is élhetnek. Policemedic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, a rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paks város önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelemben nyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
2: És most...
4: Ahogy ígértem, az óra elején érkezik a Morandi, de itt lesz velünk például George Ezra, vagy éppen Kamrád is. Én Hászalai Balázs vagyok, én pedig pláne itt leszek. És játszom szépen sorban a kedvenceinket. Tartsatok a Paks FM-nál!
2: És most egy újabb óra.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

készül az Oasis nagy visszatéréséről. A koncert dokumentum a legendás brit zenekar friss turnéját követi végig exkluzív kulisszák mögötti jelenetekkel. A produkció különlegessége, hogy több mint 25 év után új közös interjúkat is láthatunk benne. Liam és Noel Gallagher részvételével. Az elmúlt időszakban bizony volt jó néhány év, amikor nem is nagyon álltak szóba egymással. A koncertsorozat persze most mindent megváltoztatott. A szeptemberben érkező dokumentumfilm nem csak a turnéra koncentrál majd, hanem arra is, mi hatással van az Oasis zenéje a különböző generációkra. Today.

0: több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Elindult az Erdők hetei Tolnában is, a programsorozat a héten zajlik, több mint 20 helyszínen vezetett túrákkal, interaktív családi napokkal. Az idei esemény azért is fontos, mert egybeesik az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 160. évfordulójával, ezt hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Egyesület erdőfeltárási szakosztály elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Ezen a héten a Gyulai ZRT várja a gyerekeket különböző erdei kalandokra. Jó néhány turnus elindul a társaság közleménye szerint a Lengyel Anna fürdőn szervezett kirándulásokon, nem csak óvodásokat, hanem általános iskolás csoportokat is fogadnak még péntekig. Az erdészek és az erdőpedagógusok magyarázzák el, mit jelent a fenntartható erdőgazdálkodás.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Faksefem. Slágerek minden mennyiségben.

Több mint 2600 kilométer gyalogolnak le egyetlen nap alatt az ország túrázói. Persze nem egy csapat vág neki ilyen hatalmas távnak, hanem sok-sok csoport és rengeteg helyszínen zajlik is még a jelentkezés az idei kék túrázás napjára. Ezt október 10-én már 7. alkalommal fogják megrendezni, és vannak még szabad helyek, szóval érdemes benevezni. A teljes kék túrát 143 szakaszt osztották szét, kisebb csapatok és önálló túrázók teljesíthetik ugyanezen a napon, majd októberben 10-én. Az országos kék túra mellett a Rockenbauer Pál déli dunántúli kék túra és az alföldi kék túra útvonalain is útra lehet indulni. Teljesen ingyenes maga a nap, de előzetes regisztrációhoz kötött. A dél-dunántúli útvonalon például a Murágy-Grábóc szakasz nincs 12 km szekszárd alatt, várják még a vezetett túrára több mint 30 ember jelentkezését, aztán a Grábóc-Szekszárd útvonal már egy picit hosszabb, de nem sokkal, alig több mint 20 km, ez is itt is több mint 30 hely szabad, még lehet jelentkezni rá. És persze a Duna túloldalán elindul az alföldi kék túra, itt is több szakaszra lehet még mindig nevezni, érdemes felkeresni a kéktúra.hu oldalt.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: közlekedj velünk!
1: Biciklire pattannak reggelenként a tolnai iskolások, mozgásba lendültek, ugyanis a Bringázó Suliba programmal, ez most indult el a napokban, és egészen 3 héten át zajlik a kampány. Ezzel arra ösztönöznék a diákokat, hogy kerékpárral vagy rollerrel járjanak iskolába, bár ez utóbbival egyre veszélyesebb manővereket is csinálnak, de hát ez egy másik téma, érdemes az erre vonatkozó, most már folyamatosan alakuló jogszabályokat is áttekintenék a szülőknek. Az aktív közlekedést amúgy matrica gyűjtéssel és nyereményekkel jutalmazzák, közben a gyerekek több mozgást visznek a mindennapjaikba. Az őszi programon országszerte 200 iskola vesz részt, megyénkből 14 helyszín csatlakozott, ez derül ki az Aktív Magyarország közleményéből. A Paksi Deák Ferenc általános iskola mellett például a Madocsai, a Kölesdi, a Pálfai, a Bátai, vagy a Dunaföldvári Oktatási Intézmény diákjai bringáznak reggelenként a suliba. Vigyázzatok rájuk, nagyon legyetek körültekintőek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelés.

0: játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátságút 3, egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Felszámolták a több millió eurós kárt okozó autótolvaj maffiát. A német és lengyel hatóságok uniós támogatással 180 rendőr bevonásával csaptak le a bűnszervezet feltételezett fejére, miközben a lengyelországi luxus villájában tartózkodott, írja az Index. A vád szerint a maffia elsősorban Németországban számos alkalommal tulajdonított el nagyértékű gépjárműveket. Ezeket később alkatrészekre szerelték szét, amelyek a lengyel rendőrség feltételezése szerint Oroszországba kerültek. Az okozott kár a több millió eurót is elérheti. Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az 5 napos esemény 3 napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit KRT is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátalpátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország 30 delegáltját. Énekszó tölti meg az atomteret a zenevilágnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta a rádiónak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis szolfés tanszakának vezetője.
6: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből, vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. Na, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában zömében tanítanak.
5: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a ProArtis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet. Nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi ProArtis alapfokú művészeti iskola igazgatója.
7: Minden évben ugyanaz, hogy a kollégák, tehetséges növendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész. Krickei házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem, aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Végúdi Menuhin hegedi művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
8: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
9: Ahogy eddig, úgy a folytatásban is jönnek a legjobb slágerek, a régiek és az újak szépen felváltva. Most éppen az óránkat Tom Grennan fogja elindítani szerdán a Paks FM néhány Szalai Balázs vagyok, és további nagyon jó rádiózást kívánok nektek.
8: És most egy újabb óra.

több mint 300 millió dollárért adta el zenei katalógusát a Red Hot Chili Peppers. A banda óriási üzletet kötött a Warner Music vállalattal. A megállapodás 13 stúdióalbumot érint. Nem ez az első nagy üzletük, 5 éve már a kiadói jogaikat is eladták, körülbelül 150 millióért. A szakmai lapok szerint a Peppers dalai évente nagyjából 26 millió dolláros bevételt termelnek, így a zenekar katalógusa ma is az egyik legértékesebb a rock világában. A Warner számára pedig különösen fontos lehet ez a megállapodás, hiszen a legendás csapat több ikonikus albuma is náluk jelent meg már a 90-es évektől kezdve.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Na mondom, mi a feladat? Ugyanaz, mint eddig válaszolni kell a napi feladványunkra, ez pedig szerdán a következőképpen hangzik. Mi volt az Oktoberfest eredeti apropója? Most is van itt két lehetőség, válaszoljátok ki a helyes betűjelet. Mondjuk A, egy bajor sörfőzde alapításának az évfordulója lehetett a kezdet, vagy B, a bajor trónörökös, a későbbi Első Lajos és Terézia Sarolta Szász Hildburghauseni hercegnő esküvője volt talán az eredeti apropó, A vagy B, jöhetnek a helyes válaszok, kommentben keresétek meg a Paks FM Facebook oldalán a mai feladvány.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

vezeti az amerikai rádiós listát, a pop királynője 18 év után került megint az első helyre. Az I Feel So Free című dal hatalmasat ugrott előre, részben annak köszönhetően, hogy elkészült hozzá egy Peggy Goo közreműködésével feljavított remix. Ezzel Madonna már 8. alkalommal vezeti ezt a top listát a tengeren túlon. A rajongók ráadásul új albumra is készülhetnek. Madonna másik új dala, a Sabrina Carpenter közreműködésével létrejött Bring Your Love, szintén nagyon jól teljesít a Billboard listát.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják.

0: Az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
0: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
0: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat!
0: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
0: PT Autó Kozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
2: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
3: Új autót szeretnél?
4: Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Összecsapásokhoz vezetett a középiskolások egy hete tartó tiltakozása Franciaországban. Összesen 180 középiskolában voltak zavargások, ezek alatt 164 embert vettek őrizetbe. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött egy Párizshoz közeli gimnáziumban, de később átterjedt a teljes fővárosi régióra, ahol a 468 állami középiskola körülbelül 12%-át próbálták meg blokkád alá venni a tanulók. Hétfőn már az ország többi területéről is érkeztek hírek iskolafoglalásokról. A tiltakozások a tanulmányi feltételek romlása, a súlyos tanárhiány és az oktatási források hiánya miatt robbantak ki. 11,5%-kal többe kerülnek a házak és a lakások a budapesti agglomerációban az idei első 8 hónapban, mint egy évvel korábban. Egy ingatlanért átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, adta hírül a Duna House. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18, illetve 20%-kal nőttek az árak. A legdrágább ingatlan egy 581 négyzetméteres ház 241 millió forintért kelt el Fóton. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
7: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órába végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
6: Változik a Paks busz közlekedési menetrendje a napokban a hidegvölgyi városrészben. A változás a Petőfi utcai lezárás miatt szükséges, tájékoztatta rádiónkat a Paksi Közlekedési Kft. A tegnapi naptól bizonytalan ideig vízi közműjavítási munkák miatt zárták le a Petőfi utcát, így a Paks busz járatai ez idő alatt nem érintik majd a Petőfi, a Bástya, a Nyár és az Üstökös utcai megállóhelyeket. Viszont a Malomhegyről induló autóbuszjáratok a Szent István téren bevárják a menetrendi idejüket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
5: És most.
8: Na, még egy óra velünk szerda délután. Hello, én Hászalai Balázs vagyok. Hozom a Clean Bandits egy mega slágerét, tesz velünk a Medjúza formáció. De a Well Hello srácok szintén benéznek hozzánk. Ti is maradjatok, számítok rátok, jó rádiózást.
5: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Bűvös reggelekkel és nyáriasan meleg délutánokkal folytatódik az indián nyár, ezt most is tapasztalhattuk. A nagy hőingás viszont fáradtságot, fejfájást és koncentrációs problémákat okozhat. Nem csak az arra érzékenyeknél, hanem már az egészséges szervezetet is megviseli ez az hatalmas különbség a reggeli és a délutáni értékek között. A következő napok kulcsszava továbbra is a réteges öltözködés, hát amire reggel még feltétlenül szükségünk lesz, délutára könnyen végezheti a táskában. A csúcsérték olyan 25-26 fok környékén alakul majd, egészen vasárnapig.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

5 újdonságot mutattak, a Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak Deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia, modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: nekem is jár.
1: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. Az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Ha nem ez első ízelítője, megérkezett közben Dirty Rosy címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain and Harry Styles oldalán is színpadra lép majd Londonban a Wembley Stadion koncertjeiben.

0: Song Gregory zárja le a délutánunkat. A mai napon itt a Paks FM-en, holnap már egy új hónapban, októberben fogok újra jobbnál jobb dalokat hozni nektek, az időpont pedig maradt, kettő után jövök vissza. Ászalai Balázst hallottátok, legyen szép az estétek!
1: Mi

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Énekszó tölti meg az atomteret a zenevilágnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta rádiónknak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis szolfés tanszakának vezetője.
2: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből, vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. Na, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában zömében tanítanak.
1: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a Proartis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet, nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
3: Minden évben úgy jön össze, hogy a kollégák, tehetséges növendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész. Kricki házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem aki zenéje, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Ehudi Menuhin hegedű művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
1: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó estét kívánok, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Ez Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója jelentette be a tegnapi napon. A nyitottakták.hu weboldalon november 4-től körülbelül 60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra, de ez csak egy kis része az eredeti mennyiségnek, mert sok iratanyag eltűnt, a megbízható kutatások szerint legalább 150 ezer hálózati személy volt a Rákosi és a Kádár korszakban, írja az MTI. Csegergő Bendegúz azt is elmondta, hogy az adatbázisban szereplők közül körülbelül 8000-en még ma is élhetnek. Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az ötnapos esemény három napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátalapátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország, 30 delegáltját. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
3: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-meleg-vizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
2: Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paks város önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelembe nyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok, a hírekkel Strasser Andrát halljátok.

0: Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. Felszámolták a több millió eurós kárt okozó autótolvaj maffiát. A német és lengyel hatóságok uniós támogatással, 180 rendőr bevonásával csaptak le a bűnszervezet feltételezett fejére, miközben a lengyelországi luxus villájában tartózkodott, írja az Index. A vád szerint a maffia elsősorban Németországban számos alkalommal tulajdonított el nagyértékű gépjárműveket. Ezeket később alkatrészekre szerelték szét, amelyek a lengyel rendőrség feltételezése szerint Oroszországba kerültek. Az okozott kár a több millió eurót is elérheti. Police Medic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, a rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a

0: FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz-szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele, Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti, el sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni, azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz, az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert, de ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya, aztán... Biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat, és akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség, ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom ki mit szól az új eszközhöz, egy biztos az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki az, aki már látta az új világtérképet? Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. No de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth, magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy mintha hosszában ellenének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit. A poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már, azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató, és hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ebben szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre. 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék shock kifejezést, például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri ideg sok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stressz zavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. A poszttraumás stressz szindróma.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Paks

0: hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárazságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés óta nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, viszont megerősítették azt a kutatók jóval kedvezőtlenebb számokkal. A megfigyelések, a frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján ugyanaz a folyamat látszik. A felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek. Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizeddel ezelőtt, mindezt az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület legfrissebb jelentése állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is, a kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztése igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 közötti időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaó termesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaó ültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy busztúságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okos hűtő tulajdonos is rendelkezett ellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő? Nézzük meg ezt is. Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha 2 percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőnket csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösíti, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal. A rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni, ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. Állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wenhua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működő képességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV Plus. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutató drónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelem rendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat. Sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. És szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő

0: vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Budapesten tartotta 56. plenáris ülését a VENRA, vagyis a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének a hulladékkezelési munkacsoportja. A rendezvény házigazdája az Országos Atomenergia Hivatal volt, az ötnapos esemény három napján pedig a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Is aktív szakmai szerepet vállalt. Az eseményen az RHK ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, valamint Budai Péter műszaki osztályvezető tartottak előadásokat, szeptember 23-án pedig Bátalpátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban látták vendégül 19 ország, 30 delegáltját. Énekszó tölti meg az atomteret a Zene Világnapján. Október 1-én, vagyis a holnapi napon délután 13:30-tól a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében gyerekek és fiatalok közösen énekelnek majd a téren, mondta a rádiónak Gócán Gáborné főszervező, a Proartis szólf és tanszakának vezetője.
1: Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük koncerttermekből vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. No, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és ki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában Zömében tanítanak.
0: A kora délutáni atomtéri program után az Erzsébet nagyszállodában folytatódik majd a Zenevilágnapi rendezvény. Este 6 órától a Proartis tanárai és növendékei adnak közösen koncertet. Nyilatkozott az eseményről Simon Péter, a Paksi Proartis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
2: Minden évben ugyanaz, hogy a kollégák, tehetséges növendékek szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész. Krücki házaspár harmonikázik, majd a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat. Szerintem, aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Végúdi Menuhin hegedű művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük.
0: Idén is lehet igényelni karácsonyi támogatást. Paksváros önkormányzata a városban élő azon nyugdíjasok számára nyújt támogatást, akik alacsony jövedelemből élnek. A támogatáshoz kérelemben nyújtása szükséges, amelyre október 5-től 26-áig van lehetőség. Azok a paksi lakóhelyen rendelkező nyugdíjasok jelentkezhetnek, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén pedig a 199.500 forintot.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
3: Paksfm.
4: Összeköt.
3: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. Oroszország arra figyelmeztetett, hogy kész a teljes rendelkezésre álló katonai potenciáját bevetni, beleértve a nukleáris fegyvereket is, ha a NATO tagországai megpróbálják elszigetelni a kaliningrádi területet, írja a HVG. Az erről szóló dokumentumot a belgiumi orosz nagykövetség juttatta el a NATO-hoz. A NATO szóvivője Alison Hart reagált az orosz fenyegetőzésre, azt mondta, határozottan elítélik az erőszakkal fenyegetést és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos felelőtlen retorikát is. Kaliningrád Oroszország legnyugatibb területe, amely földrajzilag teljesen el van vágva az anyaországtól, de Oroszország számára fontos terület, főként az ott lévő kikötői miatt. Felszámolták a több millió eurós kárt okozó autótolvaj maffiát. A német és lengyel hatóságok uniós támogatással, 180 rendőr bevonásával csaptak le a bűnszervezet feltételezett fejére, miközben a lengyelországi luxus villájában tartózkodott, írja az Index. A vád szerint a maffia elsősorban Németországban számos alkalommal tulajdonított el nagyértékű gépjárműveket. Ezeket később alkatrészekre szerelték szét, amelyek a lengyel rendőrség feltételezése szerint

0: Oroszországba kerültek. Az okozott kár a több millió eurót is elérheti. Közel 5 órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, miután hétfőn Budapesten őrizetbe vették. 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése, nyilatkozta az ügyről a Telexnek Tóth M. Gábor, Hankó Balázs ügyvédje. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy az NKA, vagyis a Nemzeti Kulturális Alap működése során a rendelkezése alá kerülő vagyont jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel. Policemedic képzésen vesznek részt a Tolna vármegyei rendőrök. A képzés célja, hogy a közterületi szolgálatot ellátó rendőröket felkészítse egészségügyi vészhelyzetek kezelésére, például balesetek sérültjeinek életben tartására, vagy a különböző vérzésfajták kezelésére mindaddig, míg nem érkezik a profi segítség. Dr. Hablisek Nikoletta, a rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi Tolna vármegyei rendőr részt vegyen ezen a képzésen. Tájékoztatta rádiónkat a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvény keretein belül múlt pénteken az Atomenergetikai Múzeumban izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók. Különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével, de kint volt a helyszínen az atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltója is, mely az emelő kosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott, izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be.
1: Ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. Magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, de előtte, január 1-től már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak, ezek voltak emlősök, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Böde Dániel már a rehabilitációs időszakban van, adta hírül klubja, a Paksi FC. A csapat kapitánya augusztusban szenvedett combsérülést, és a nyár végén élete első műtétjén esett át. Azóta viszont megkezdte a rehabilitációt. A rendhagyó szeptemberi válogatott szünet, a viszonylag hosszú bajnoki mérkőzésektől mentes időszak remek lehetőséget kínál arra, hogy a sérült játékosok megfelelően regenerálódjanak, írja a klub a weboldalán. Felépülés alatt áll Kinyik Ákos, Kuzma Hunor, Bévárdi Zsombor, Szabó János és Pap Kristóf is. A Paksi FC legközelebb jövő héten szombaton, vagyis október 10-én játszik hazai pályán az MTK ellen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
2: Paks FM.
0: Összeköt.
2: Összeköt.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: What?

0: tu amor.
1: 96.3 Pox FM.
2: It's my favorite.
3: I love it.
1: Pox.

slágereid. Te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.